0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A farkasréti temető fölé a Schwab-hegy egyik 285 méter magas csúcsa tornyosul. A török kiűzését követően, amikor újra benépesültek a budai hegyek, a német telepesek a szent életű Márton püspöknek szentelték a kis kápolnát, amit a hegy tetején a 18. században építettek. A kápolna átadta a nevét a hegynek, a hegy pedig a környéknek. Ekkoriban német földművesek, elsősorban szőrűs gazdák éltek és dolgoztak itt. A neve csupán a híres dűlőkeresztelő idején 1847-ben változott meg. Döbrentei Gábor és a barátai reformkori nemzeti törekvéseknek megfelelően számos korábbi német területnév helyett magyar elnevezéssel lepték meg az ott élőket. Így lett Martinsbergből Mártonhegy. Több ottani utca neve ugyancsak őrzi a Márton előtagot, mint például a Mártonhegyi út, a Mártonvölgyi utca, a Mártonfa utca vagy a Mártonlak utca.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Kavicsnak becézett Papp László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Párizsban, a Marais negyedben található az 1985-ben nyílt Picasso Múzeum, a Hotel Salé 5-szintes villájában. A múzeum 5 évnyi felújítás után 2014-ben nyitott meg újra, mely során 3800 négyzetméterre bővítették a kiállítás méretét. A múzeum 3 útvonalon és 37 termen keresztül időrendben és tematikusan vezeti végig a látogatókat Picasso korszakain, a kezdetektől a halála előtti időszakig. Emellett megtekinthetők a művész magángyűjteményének darabjai is, Cézanne, Degas vagy épp Matisse alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

92.1-en. A Lánchíd második világháború utáni újjáépítése során a régi láncok 76%-át fel tudták használni, az elpusztultakat pedig az eredetivel megegyező szénacélból gyártották le. Bár 2600 tonnányi új szerkezetet építettek bele, a híd acélszerkezetének önsúlya mégiscsak nem 200 tonnával lett kevesebb, mint az előző. A magyarországi Dunaszakasz első állandó hídjának eredeti tervei szerint a pilléreken, a kapuzatok alatt vízszintesen vezetett át az úttest. Ezekhez a vízszintes szakaszokhoz enyhe töréssel csatlakoztak a parthoz lefelé, valamint a Duna közepe felé felfelé vezető szakaszok. Ezek a zökkenők a lovaskocsi forgalmat még nem zavarták, de a gépjárműveket már igen. Ezért az új hídpálya már törés nélküli lett. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terca vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyed egyik legforgalmasabb pontja a Dísztér. A területet a középkorban Szent György térnek nevezték. A 18. század közepén már Parade Plac volt a neve. A tér déli részén tartották a katonai felvonulásokat, a palota őrség parádéit. Többnyire ide érkeznek az autóbuszos turistacsoportok is, itt kezdik városnéző sétájukat a polgárvárosba vagy a palota irányába. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: A háttérben itt a reggeli expressben Angyalföld, de mi a Budai Vár felé vetjük tekintetünket, illetve oda invitáljuk Önöket egészen pontosan a Vár Múzeumban a Kard Magyar Útja című kiállításra, és az utunk ezúttal a Magyar Kardok Magyar Gyűjtöktől című időszaki kiállítás felé vezet, hogy mitől magyar egy kard, hogy mitől jó egy kard, hogy mitől értékes egy kard, és miért fontos ez egyáltalán, azt elárulja majd nekünk kurátorként dr. B. Szabó János történész, a Budapesti Történeti Múzeum középkori főosztályának munkatársa, tehát kard ki kard, kard ére. Hát még próbálhatnék itt keresni mindenféle magyar vonatkozást a kardokhoz, de a legjobb, ha megnézzük, hogy mitől magyar ez a bizonyos kard magyar útja.
2: A 16. század derekára kialakultak olyan sajátos tipológiai formák az ánk területén, amik egyértelműen ehhez a térséghez kötődnek és megkülönböztethetőek. Akár a hasonló török fegyverektől, balkáni fegyverektől, akár később a lengyelektől. Tehát míg a középkori évszázadaiban államalapítás környékétől kezdve az 1500-as évekig egy egységesülési tendencia volt megfigyelhető. Tehát a magyar királyság területén is európai mintájú, nyugat-európai mintájú fegyvereket használtak többnyire, nem kizárólag, de többnyire. A 16. század derekára a török hódításnak köszönhetően elindult egy sajátos fejlődési útvonal, ami a szabját tette meg ismét a fő kardfélének. A szabjából ugyan készült sokféle Közép- és Kelet-Európában, de ezeknek a magyar szabjáknak voltak olyan jellegzetességei, amik máshogy nem voltak megtalálhatók. Ez egy olyan eszköz, aminél a díszfegyver is alkalmas arra, hogy emberi életeket oltsanak ki vele. Tehát ott igazából az különbözteti meg a hétköznapi használatra szánt tárgyaktól, hogy nemesebb anyagokat használnak, drágább, mívesebb kidolgozású veretek kerülnek rá. Tehát a gazdag emberek megengedhetik maguknak, hogy bársonnyal borítsák a fegyverüknek a hüvelyét. A felhasznált anyagok és technikák minősége különbözteti meg ebben az esetben a díszfegyvert a hétköznapi használati tárgytól, de azért ezek így is úgy is fegyverek, tehát nem készül olyan díszfegyver, aminek ne lenne pengéje, ne lehetne vele vágni. Ez itt egy harcos korszak ebben az időszakban. Ennek a kiállításnak az ötlet gazdája egy könyvben, a Kardregénye című könyvében fogalmazta ezt meg, hogy az emberiség történetében ez volt az első olyan tárgy, még az idők hajnalán, amit kifejezetten más emberek legyilkolására találtak ki. Tehát nem lehetett vele vadászni például, mint az íjjal vagy a láncsával. Tehát nem egy több célú vadászfegyver volt, hanem ember-ember elleni küzdelemre találták ki. És ennek megfelelően a forgatása persze koronként változó módon, de mindig is hordozott magában olyan egyedi technikákat, olyan magas szintre fejlesztett vívókultúrát, ami a művészet szintjére emelte ezt a dolgot. Nálunk ebből végül sportvívás lett, és olimpiai sportágak lettek belőle. De hát ehhez azért az kellett, hogy valaki jó mesterektől, sok időn keresztül magas szinten gyakorolja ezt a művészetet, a kardforgatást, és ez keveseknek adatott meg. Tehát egy átlag közkatona, ha kapott is kardot, nem kapott hozzá sem mestert, sem leckeórákat. Ennek megfelelően ott egy egyszerűbb, leegyszerűsített vívótudást kellett elsajátítani, és hát ezt nevezzük katonai vívásnak. Aztán ebből később ugye az lett, hogy viszont a katonatisztek a modern hadseregek korában is gyakorolhatták ezt a magasan fejlett vívókultúrát, úgyhogy nem véletlen, hogy a 20. század első felében az olimpiai bajnokaink egy jelentős része a vívósportákban szintén katonatiszt volt. Ezekben a régi időkben ezek kézműves termékek voltak. Mesterek állították elő a pengét is, a szeredékeket is, és ugye nincsenek meg a vételi papírok, hogy Gipszi Jakab budai karcsiszárnál vettük ezt az egyedi darabot. Tehát az majd a 18-19. Századnak a ipari forradalmi változásai nyomán jelenik meg, hogy nem mesterjegyek lesznek a pengékben, hanem gyártójegyek tulajdonképpen. Tulajdonképpen a huszárok is a magyar szabját forgatják, sőt, mivel a 18. századtól kezdve a huszárság az egy exportcikk lesz Európában, ennek megfelelően viszik magukkal a ruházatukat és a fegyverzetüket, és olyan országokban is, mint például Franciaország, elkezdenek szabját használni a lovasságnál, ahol korábban ez teljesen ismeretlen lett volna, vagy Spanyolországban. Tehát a huszárság és a magyar kard, a szabja, az teljesen együtt mozog a világban. És aztán hát annak megfelelően, hogy valaki közkatona vagy tiszt, a minősége is nagyon különböző. Ugye tudni kell, hogy ebben az időszakban mindenki maga állítja elő a felszerelését, vásárolja meg. A tiszteknek nagyon sok pénzt kell arra áldozni, hogy méltó legyen a megjelenésük a rangjukhoz. Ennek megfelelően ismerünk nagyon szépen kidolgozott huszártiszti fegyvereket, illetve van egy sajátos jelenség, hogy még az állandó hadseregek korában, amikor aztán pontos előírások vannak az egyenruha kinézetére, még akkor is elnézik ezeknek a lovassági tiszteknek azt, hogy szabályzaton kívüli darabokat viseljenek. Tehát az 1848-as szabadságharc esetében is például Damjanicsnak a szabjája az egy olyan régi penge, ami teljesen kilóg, formailag teljesen kilóg a saját korából. De miután ezek a fémtárgyak rendkívül időzállóak, és hogyha jól készítették el őket, akkor ugye a rugalmasságuk is megmarad, és jól használhatóak akár évszázadokon keresztül, tehát a maguk módján ezeket az örökké valóságnak csinálják egy bizonyos szint fölött. Ezért ez nem gond, hogyha egy 1700-as években kovácsolt penge van egy magyar honvédtábornoknak a fegyverébe illesztve 1849-ben. Hogy a régi kardoknak világszerte nagy értéke van, és bizony ez alól a középkori magyar királyságból, vagy a későbbi időszakból Magyarországról származó fegyverek sem képeznek kivételt. Tehát a magyar gyűjtőknek nem egy esetben külföldi aukciókon kell visszavásárolni a tárgyakat, hogy azok ismét hazakerüljenek. Ugye ne feledkezzünk meg arról, hogy elég zivatalos volt a 20. században a magyarság történelme. Sok olyan szinte érintetlen gyűjtemény, ami átvészelte az előző évszázadokat, az a 20. század során, különösen a II. Világháború alatt és után veszendőbe ment, mert vagy a tulajdonosok menekítették külföldre a javaikat, és aztán tették pénzé, vagy rossz akaratú emberek hordták szét, és aztán ezek is kerülhettek a műkincspiacra. Tehát ez egy sokágú történet, hogy az itt fölhalmozódott műkincsállomány sorsa az hogyan alakult. De hát vannak nagyon szép díszfegyverek, van a kiállításon is egy 18.-19. század fordulóján készült empír stílusú díszszabja, hát ezekért rajonganak Nyugat-Európában is, mert Napóleon alatt ez divatba jött a franciáknál, és egész Európa átvette. Úgyhogy ha egy ilyen darab kerül piacra, akkor tulajdonképpen az, hogy az éppen Magyarországon készült el, vagy a Habsburg Birodalomban, az indiferens a vásárlók számára. Ez a kiállítás nagyon szerencsés helyen van a Budapesti Történeti Múzeumban, mert hogy itt megtalálható Budapest történetét bemutató Fény és Árnyék című kiállításunk. Az elég részletesen, de mégis családbarát módon tárgyalja az ország történetének különböző korszakait, eseményeit. Tehát azért a szülők megtalálják a segítséget a maguk számára egy másik kiállításban ahhoz, hogy aztán ha ide kanyarodnak, akkor ezt is el tudják magyarázni a családi fiabb tagjainak. Én egy olyan kultúrában nőttem bele, ahol a magyar vitézség, a magyar szabja az egy önmagában értéket képviselő dolog volt. Tehát nem merült föl a kérdés, hogy mi végre. Aztán ugye változott a világ, és sokkal pacifistábbak lettünk, mint voltunk korábban, és akkor meg kellett tapasztalnom azt, hogy a 3-4 éves gyerekem a kínai étteremben az evőpálcikákkal kezd el vívni, mert játékfegyver nem volt otthon, de a késztetés és az inger az megszületett. És aztán mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy itt vagyunk a 21. században egy súlyosan technikai civilizációban, és közben az emberek nagy része a trónok harcát nézi előszeretettel, meg hasonló filmeket. ahol ugye kiváló lovagok küzdenek, vagy nem kiváló lovagok, de mindenképpen fegyverforgatást látunk néha egészen magas szinten. Tehát, hogy valahogyan egy nagyon archetipikus módon az emberiség lelkébe ez olyan mélyen bevésődött, hogy még mindig a csomó esetben a férfiasság, az alkalmasság, az ügyesség tekintetében, legalábbis a filmvásznon, ez egy érték. Jól lehet, ennek hétköznapi szinten semmi köze nincsen a mi világunkhoz, tehát szerencsére ritkák a kartpárbajok manapság. Valószínűleg ez egy sokkal jobban és mélyebben beágyazott dolog az emberi pszichébe, mint azt én korábban feltételeztem, vagy akár múló és cserélődő kulturális divatoknak megfeleltethető lenne.
1: Ha a filozófia és a pszichológia segített megérteni, hogy miért fontos a harc még a mai társadalmakban is, akkor ajánlom figyelmükbe azt a remek előadást a római hadsereg szervezetéről és fegyvereiről, ami pénteken 16:30 lesz majd a Verespálné utcában a Pesti fal közösségi térben, illetve beszélgető társam dr. B. Szabó János történész tart majd remek előadást a budavári fegyverekről, a középkorból, a Vármúzeumban július 17-én. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a megnyugtatást, ezek szerint minden fiú tök normális, ha kardozik. És ezzel tulajdonképpen kultúráról és történelemről is beszélgettünk itt a Reggeli Expressben.

Jöjjön most főleg főváros környéki és főváros centrumú program ajánlónk itt a reggeli expressben, ami tulajdonképpen pénzgyűjtésről szól, vagy a jövőnkről szól, ami a múltban leledzik. Hogy feloldjam az ellentéteket, a Pesti Tőzsde Világa című kiállításra hívom föl szíves figyelmüket, ami a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban, egészen pontosan a Kultában élvezhető, és azért érdemes elmenni a Koronatér egybe, mert akkor megtudhatjuk, hogy mit jelentenek azok a tulajdonképpen illuzórikus vagy érthetetlen fogalmak, mint a vállalkozások, részvények, nagy gazdasági döntések, világválságok, kik voltak, akik nap mint nap beléptek ebbe a különös világba, és a Pesti Tőzsde története, mint a kiállításból kiderül, nem csupán egy pénzügyi élet krónikája, és a tőzsdemúzeum.hu weboldalt is ajánlom ezen igazságok felismerésére. A modern gazdaság születésének története az, ami a tőzsde, a 19. századi Pest életében pedig a tőzsde árukat, értékpapírokat és gyönyörű épületeket jelent, úgyhogy ezeket is tekintsék meg, élvezzék az információkat, a kockázatokat, a kockázati befektetéseket, a nagy vagyonok és a nagy bukások történetét, tehát Óbudán a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumban a Pesti Tőzsde Világa kiállításon. Gyönyörűségek lesztek még, és maradunk még egy picikét, mindig, ha megengedik, Óbudánál, hiszen Fischer Annira emlékezve már-már hagyomány, hogy az Óbudai Társaskörben mindig van egy emlékkoncert. Jelesül ez az emlékkoncert ma este 7-kor kezdődik, és ekkor lesz Würz Klára zongoraestjével, és persze a nagy baráttal, a nagy ismerővel, aki mindig tart előadásokat, és természetesen mindig mond és mesél érdekességeket, B. dr. Székely György előadásával, Fischer Anniról. Úgyhogy a 20. század leghallgatottabb, mert van egy ilyen adat is, előadójáról és előadójával, Fischer Annival élvezhettek egy estét. És ha már itt beszélgettem egy picikét az időjárásról, akkor tudom, hogy hova szabad elmenni, például a fürdőszobába. Szabad szappanozni, a tisztaság kultúrtörténete. Ez egy remek kiállítás a Hagyományok Házában, a Moholy Nagy Művészeti Egyetem hallgatóinak friss szemléletével, illetve hát nem kronológikusan, hanem párbeszéddel, a női testtel, a tisztaságmániával, a tabuval, a piszokkal és hasonlókkal, ami ehhez a furcsa dologhoz köthető, ami egyébként rendkívül fontos. És az is rendkívül fontos, hogy mindezeket a programokat önök élvezzék, vagyis, hogy mi ezekhez jó szórakozást kívánjunk.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat. Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyet, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csak nem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tercevezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, észak-keleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után, napközben 27-32 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Szia Gyuri, szeretettel köszöntelek!
2: Szervusz Edina, és én is nagy szeretettel köszöntek téged is, és a hallgatókat is.
1: Csak hogy még egyszer mondhassam azt, hogy Szentendre, kérlek áruld el, hogy merre vagy most Szentendrén?
2: Hát nagyon irigyésre méltó helyzetben vagyunk, mert a mi irodánk, az talán azt már sokan ismerik, a Barlangklub fölött van, ami egy gyönyörű régi villa a Dunaparton. Egyébként a Barlangban egész nyáron vannak koncertek hétvégente, úgyhogy én most ülök egy teraszon, és a Dunát látom, de nem akarom, hogy nagyon irigykedjetek, de aki kijön a Barlangba, az ugyanitt élvezheti ezt a szép kilátást.
1: És amikor nem a Barlangban vagy, akkor ugye arra készülsz, hogy hamarosan sokszínű programkínálattal várjátok a közönséget a Szentendrei Teátrum keretén belül.
2: Igen, így van, azért több szép helyszínt is fel lehet fedezni, mert idén az az érdekessége a Szentendrei Teátrumnak, amivel egy kicsit visszatérünk a gyökerekhez, hogy nem csak a Városháza udvarán, mint az elmúlt években, hanem a város több pontján 7 helyszínen lesznek különböző előadásaink, július 19 és augusztus 25 között.
1: Milyen múltra tekint vissza a Szentendrei Teátrum? Hol kezdődött?
2: 68-ban kezdődött a főtéren, 1968-ban Békés András és Zsámbéki Gábor az első főiskolai osztályával találta ki, hogy a főtéren lehetne előadásokat csinálni, olyan goldónikat és olyan darabokat, ahol a házak maguk lehetnének a díszlet, és egyébként nagyon jó pofa volt, mert Szinetár Dóra a sajtótájékoztatón, aki egyébként a Dunakanyar című ugye ideillő karinti darabunknak a főszereplő, és amit majd többször játszunk a nyár folyamán, mesélte, hogy édesanyja Hámori Ildikó ebbe az osztályba járt. Tehát a főtéren indult a Szentendrei Teátrum, amit nagy örömünkre idén vissza tudunk hozni, kicsit másképp, mert ma már a műemlékesek nem engednek lelátót építeni a főtérre, az idősebb generáció még talán emlékszik, hogy régen így volt, de kihasználva a térnek az emelkedését, 5-ször fogjuk játszani az Anconai szerelmeseket, az Erkel Színház produkciójában, ahol nagyon jól fog mutatni a házak között a produkció, de be kell vallanom, hogy aki erre jegyet szeretne szerezni, az nagyon siessen, mert itt már csak az utolsókat érhetik el a legszemfülesebbek. És akkor még több más helyszínen majd folytatódik a teátrum programja.
1: 1968-ban indult, hát az elképesztő lassan 60 éves lesz, jól számolom.
2: Így van, igen.
1: Hát majd biztosan lesz jubileumi Szentendrei Teátrum is, nem sokára egyébként, 2 év múlva. Talán már lassan kezdhetitek is az erre való készülődést. De Gyuri, alapvetően Szentendre belvárosa, építészete, hát valahogy adja magát a különböző színházi előadásokhoz.
2: Hát igen, és itt van a Duna is, úgyhogy egy kicsit lesétálunk a korzóra, akkor tulajdonképpen a Szentendrei Teátrum az mindig 2 ikonikus Szentendrei Fesztivál közé épül, és ugye immár, ahogy elmondtad a bevezetőben, abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem csak a teátrumot vezetem, hanem Szentendre egész kulturális életét. Tehát július 18-án van a hagyományos gyertyaúsztatás, aki már volt, az tudja, hogy ez egy milyen gyönyörű látmány, környezet kímélő módon több ezer gyertyát úsztatunk le a Dunán, a kikötőtől egészen a postástrandig, és ehhez kapcsolódik egy ilyen nemzetiségi és vendégvárosoknak a karneválja, délután 6-tól éjfélig. Ez egy ingyenes program, lesz egy Vujčić koncert a Dunán, lesz este Roma buli a Barlangban, de lesz görög meg szerb táncház, illetve a testvérvárosainkból érkeznek vietnám táncosok, lampionokkal és olasz zászlódobálók. Tehát ez egy ilyen a teátrumot indító happening 18-án, és a vége pedig a Szentendrei Teátrumnak augusztus végén, az a Szentendrei Jelnappal Fesztivál augusztus utolsó hétvégén, ahol a múzeumokban is és mindenhol programok vannak, ezt nem csak mi szervezzük, hanem a város különböző galériái, illetve itt alkotó festők, könyvtár, mozi, mindenki szervez valamit, és e közé a 2 ingyenes nagy esemény közé ékelődik be a Szentendrei Teátrum programja. Úgyhogy igen, az épületek is játszanak az előadásoknál, a Városháza udvar, és ezen kívül a Ferenci Múzeum centrumnak a különböző helyszínei.
1: Gyuri, most elmondtuk a Szentendrei Teátrum elejét meg a végét, nem sokára sort kerítünk a közepére is. Jó, hogy mi történik akkor? Lőrinci Györgyel folytatjuk mindjárt a beszélgetést itt az Intermezzóban.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinci György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője, aki most éppen Szentendrén nézi a Dunát a barlangban. Gyuri, említetted a kezdő nap előtti nagyon fontos és már-már hagyományos eseményt, ami a gyertyaúsztatás. Ez mit szimbolizál?
1: Hát igazából ez egy délszláv ünnepnek a további értetése, nem egészen ilyen formában. Ehhez nagyon komplikáltan be kellene menni a Szentendrén nagyon hangsúlyos nemzetiségek szokásaiba. Ott a gyertyák mindig nagyon különleges szerepet kapnak, és ennek ez egy ilyen attrakciószerű továbbéltetése. Igazából gyönyörű látvány. Hát a tűz és a víz mit szimbolizál, fejtsük meg itt a csatornát.
0: De nekem még egy kicsit a kultúrák sokszínűségét is mutatja.
1: Így van. Hát Szentendrére jellemző ugye a nemzetiségek, a dalmátok, a lengyelek, a horvátok, a szerbek, a görögöknek a jelenléte, ezt mindig a városi rendezvényeken próbáljuk hangsúlyozni.
0: Korábban említetted a múzeumokat. A múzeumok helyén milyen programokkal várjátok a közönséget?
1: Ugye, aki volt már Szentendrén, és nem csak lángosozni és fagyizni, hanem elmerült a múzeumi rendszerbe, azt tudja, hogy itt rengeteg kis ikonikus múzeum van, például a Vajda Lajos Múzeum, aminek van egy gyönyörű kertje, és most már évek óta hozunk olyan előadásokat, amik ebben a kertben egy különleges értelmet kapnak, vagy egy plusz dimenzió kapcsolódik az előadáshoz. Én mindig azt szoktam mondani, hogy akkor érdemes nyári színházat csinálni, ha az olyan helyspecifikus élményt tud adni, amiben a néző nem ugyanazt az élményt éli át, mint hogyha télen beülne egy zárt színházba. Most itt a Vajda udvarban 2 darab programunk lesz, az egyik a Fosszénak a Reggel Este című drámája, vagy egy ilyen költői játék, ami a születésről és a halálról szól, most nyert a Poszton díjat az Országos Színházi Találkozón. Ez az Ördökatlan Fesztiválnak egy produkciója, Pál András, Mészáros Sára és Rossz Tamás. Ha valaki még akar csodálatos dolgot átélni, akkor ez itt nézze meg. A másik az egy gyerekeknek szóló produkció, a Ex-Kolibri Színház 2 fantasztikus bárművésze, Nizsai Dani és Nyírko Kriszta készítenek egy interaktív Robin Hoodot gyerekeknek itt a kertbe, amiben bevonják a gyerekeket is, és ez is egy olyan színházi előadás lesz, ahol nem egy hagyományos nézőtér színpad viszonylatot kell elképzelni. A másik helyszínünk a Művészetmalom, az kimondottan egy kortárs művészeti helyszín, az Szentendrének a régi gyönyörű malom épülete, ami ma múzeum, és annak az udvarán lesz a Haragos Sziget című kortárs dráma bemutatója, aminek a díszlete direkt oda van kitalálva, és ez egy nagyon, nagyon különleges díszlet lesz, ami szinte egy képzőművészeti alkotás, ami egyben a múzeummal egy nagyon különleges látványvilágot fog adni. Úgyhogy ez a két hangsúlyos múzeumi helyszínünk lesz. Ezek az előadások mind fognak többször menni, tehát ha valakinek nem jó az egyik dátum, azt tud másikat választani.
0: Ilyenkor hogyan lehet elképzelni Szentendre belvárosát? Tehát hömpölyög a tömeg, és mennek egyik helyről a másikra. Tehát ez igazi kulturális forgataggal készültök, vagy mindez így alakult ki?
1: Hát ez inkább a Szentendrei éjjel-nappalon, a zárófesztiválon, meg a gyertyaúsztatáson jellemző, meg most nemrég, ami volt a múzeumok éjszakája. Általában érdekes módon Szentendre valami miatt nyáron, úgyhogy aki nem akar tömegbe lenni, annak ajánlom, este nem olyan nyüzsgő, mint mondjuk a Balatonpart. Mi egy speciális programkínálatot csinálunk, általában a mi programunkra érkeznek este a vendégek, tehát igazából Szentendre a külföldiek miatt, meg a hazai turisták miatt mostanában inkább nyáron napközben él. De ez a nagy forgattak, ez a gyertyaúsztatás, itt a Szentendrei éjjel-nappalra jellemző. Mi próbálunk egyébként a városhoz illően egyedi és nagyon minőségi programokat csinálni, mert úgy érezzük, hogy a város hagyományaihoz és kultúrájához és kicsiségéhez vagy eleganciájához ez passzol. Azt vettük észre, hogyha nagyon nagyobb arra akartunk nőni, azt már a város nem szerette, vagy nem bírta el annyira.
0: Meg nem igazán a mainstream világa Szentendre, hanem sokkal inkább egy ilyen igazi kis kincses sziget, kis kulturális kincs.
1: Így van, van például egy barokk fesztiválunk, ez augusztus 15-16-án lesz, ez fantasztikus, egy Esztergomban működő, főleg külföldön dolgozó régi zenészeknek egy tábora záródik itt Szentendrén, és fantasztikusan helyes, szép, fiatal, rövid, nadrágos régi zenészek hangszereken játszanak a város különböző pontjain, aztán este adnak reprezentatív koncerteket, illetve lesz egy Dido és én Ász koncertszerű előadás, és azt a hétvégét azért nagyon szeretem, mert aki napközben kijön csak egyet sétálni, vagy egyet fagyizni, az belefut egyszerre csak a korzon, vagy egy kis beugróba egy barokk zenei koncertre, és olyanok is találkozhatnak mondjuk komoly zenével, akik esetleg nem ülnének be a koncertre. Tehát ilyen sarokpontjai vannak a programnak.
0: Köszönöm szépen. Folytatjuk a beszélgetést itt az Intermezzóban Lőrinci Györggyel, a Szentendrei Teátrum igazgatójával, a Szentendrei Kulturális Központ vezetőjével.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 400 millió forintos segélyt küld Magyarország a földrengés sújtotta Venezuelának. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük a magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét. Több tízezren eltűntek. A dél-amerikai országban tegnap egy hetes nemzeti gyász kezdődött. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat még a héten, vagy legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé, közölte a kormányfő. Ebben a javaslatban szerepel majd az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormánymegbízottak lesznek. A kormány megszüntetni az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A kabinet szerint a beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Korábban Gajdos László, az élő környezetért felelős miniszter, a debreceni akkugyárral kapcsolatos környezetszennyezési ügyre utalva közölte, azok az üzemek, amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét és semmibe veszik a magyar törvényeket, bezárásra és Európa legszigorúbb környezetvédelmi bírságára számíthatnak. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élők környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Betlehem Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A terce vezető emlékeztetett arra, hogy tegnap állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Ismét megnyitják a fürdőzők előtt a volt olimpiai helyszíneket Párizsban. A Szajnában kijelölt három szabad strand szombattól ingyenesen látogatható. A fürdőhelyeket a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek a víz minőségére. A folytatásban túlnyomóan napos idő lesz, csak elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok, többfelé megerősödik a szél. Az éjszakai 15-21 fok után napközben 27-32 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Ez az Intermezzo, majdnem azt mondtam, hogy stúdióban, ugye úgy lett volna, hogy ide jössz hozzánk, és azért nagyon örültünk volna neked, de hát elképesztően hőség, és nálunk itt elromlott a klíma. Minden esetre örülünk, hogy legalább így telefonvégen tudunk beszélgetni. Szóval Lőrinczi György a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Gyuri, olvastam a programotokat, és nem tudom, hogy jól láttam, szóval hihetek a szememnek, hogy egy opera előadást terveztek egy szabadtéri kondigéphez.
1: Hát így van, erre nagyon büszke vagyok, és ez is mutatja, hogy a szakmai kapcsolatok meg a véletlenek milyen izgalmas projekteket tudnak hozni. Vadász Dániel, a Debreceni Csokonai Színház igazgatója, és egyébként Tahitót faluban lakó remek barátom, találta ki, hogy csinált fiataloknak egy opera beavatót, Szabó Máté rendezte, fiatal opera énekesekkel Debrecenben, én ezt az előadást láttam, és azt találta ki a Máté, hogy Adina és Nemorino szerelmi története egy mai fiatalokat megszólítva egy konditeremben zajlik, vagy ott ismerkednek meg, és erről nekem eszembe jutott, hogy Szentendén a Czóbár Parkban van egy nagyon menő konditerem, ahol sok fiatal jár, és mi lenne, ha úgy hívnám meg őket vendégjátékra, hogy nem építjük fel ezt a díszletet, hanem a mi szabadtéri kondi parkunkban fogják lejátszani ezt az opera beavatót, ott lesznek babzsákok, meg nyugágyak, meg párnák, meg székek, arra lehet olcsó jegyet venni, de ha valaki nem akar jegyet venni, akkor mellé csak egy pokróccal lefekszik. Tehát ez egy ilyen kísérleti projekt lesz. Én is nagyon várom, hogy fog sikerülni, de talán egy ilyen kísérletre vágynak az emberek nyáron, vagy egy ilyen különlegességre.
0: Ha már a nyarat említetted, ilyenkor feltétlenül a könnyedségé a főszerep, vagy pedig azért lehet fajsúlyosabb előadásokat, koncerteket is szervezni? Mi a tapasztalatod?
1: Hát mi, ahogy láthatod a programban, mi inkább a fajsúlyosabb felé mentünk. Szóval beszéltünk arról, hogy Szentendre művészeti hagyományaihoz és a múzeumokhoz szerintem ez a program passzol, és én kicsit azt láttam, hogy mivel mi azért alapvetően kis helyszínek vagyunk, tehát ide 80-tól 250 emberig fér be, kivéve a főteret, én inkább avval próbálom felhívni Szentendére és a mi programunkra a figyelmet, hogy delikátabb programokat kínálok, mert azt gondolom, hogy azért nyáron is van olyan, aki erre vágyik. Például ugye nagyon izgalmas dolog, hogy kétféle Hamlet tematikájú programunk is lesz. Az egyik az a egyik legfiatalabb, nagyon tehetséges színházi formáció, a Sitz produkciónak a Nagy Feróféle 84-es punk rock zenéjével a Hamlet, és a másik pedig Juhász Annának van egy nagyon érdekes beszélgetése egy Nádasdi tanítványjal, ahol a Hamletről és egyáltalán a Shakespeare műveknek a kulisszatitkairól beszélnek, és ebben két remek színész, egy színészházas pár, Bánfalvi Eszter és Bányai Kelemen Barna fog közreműködni. Tehát én hiszek ebbe, hogy nyáron is kell az ilyen típusú kikapcsolódás.
0: Mennyiben jelent számotokra az kihívást, hogy a különböző generációkat is megszólaltassátok, illetve behívjátok?
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, ugye ez a szakmát régen foglalkoztatja. Egyik oldalról persze ez kihívás, de azért alapvetően a fiatalok nagyon sokszor, ugye, ahogy már emlegettünk itt a Dunaparti Barlang nevű helyünket, ami egyébként ez a barlangnak a kertje, meg a terasza, ahol én most ülök, tehát a barlang az a téli helyünk, itt van egy gyönyörű kertünk, vagy egy ilyen romkocsmaszerű kertünk, aki már volt itt, de azért törekszünk rá, például említettem már a Barokk Fesztivált, nagyon érdekes látni, hogy mennyi fiatal foglalkozik barokk zenével, és itt mind nyáron fölvonulnak. Nyilván törekszünk rá, de én erre most már nem is az 50 után, hanem a 60-hoz közeledve azt mondom, hogy igazából olyan régen mondjuk ezt, hogy a operának, vagy az igényesebb műfajoknak kihal, megöregszik a közönsége, de én azt gondolom, hogy ez mindig újra termelődik, ugyanúgy, hogy az ember a nagymamája antik bútora után 40 évesen kezd el vágyakozni. Ez van akinél szintén így van, szóval én nem vagyok erre rágörcsölve, hogy most hány évesek járnak, de nyilván próbálunk olyan programokat is csinálni, amivel őket is meg tudjuk szólítani.
0: Köszönöm szépen. Lőrinczi György a vendégem, a Szentendrei Teátrum igazgatója. Hamarosan jövünk vissza.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője. Július 19-e a kezdőnap, majdnem, ugye? Hiszen előtte a gyertyaúsztatással várjátok a közönséget Szentendrére, amely hagyománynak tekinthető. De Gyuri, határon túli produkciókat is fogadtok, melyek ezek?
1: Igen, hát azt el kell mondanom, hogy ez különösen szívügyem, mert most volt lehetőségem az Országos Színházi találkozó, ami nemrég ért véget Debrecenben, én ott hivatalos válogató voltam, és az elmúlt szezonban közel 100 színházi előadást láttam élőbe, és ez kiterjedt a határon túli színházakra is, és olyan fantasztikus produkciókat és olyan fantasztikus társulatokat láttam, hogy azt gondoltam, hogy ez nem lehet, hogy az én szezonom enélkül zajlódjon. Úgyhogy a nagyváradi színházzal van egy régi együttműködésünk, ők megint érkeznek most egy nagyon érdekes fizikai színházi produkcióval, a Táncosok, illetve a tavaly együtt bemutatott Szegény Johnny és Árnikával, ami egy Novák Péter rendezte zenés mesejáték. Sokszor szoktuk mondani, hogy családi projektre várunk, na ez olyan, a nagymama ugyanúgy élvezi, mint a gyerek, ugyan Lázár Ervin fantasztikus meséje, Szirtes Edina Mókus zenével és Závada Peti varázslatos Ervin bácsihoz illő dalszövegeivel, tehát ők ezt hozzák a nagyváradiak, és egy különösen nagy kedvencem, hogy a Szatmár Németi Színház érkezik egy kolház produkciójával, amiben az eredeti Kleist regény és Sütő András darabja van vegyítve. Egy egész különleges fiatal rendező rendezte, Bélai Marcell, ebben fogjuk a szezont zárni. Ha szabad egy szubjektív dolgot mondani, én évek óta ilyen, rám ilyen nagy hatással levő színházi előadást nem láttam, úgyhogy ezt nagyon nagy szeretettel ajánlom mindenkinek a figyelmébe.
0: Milyen koncertekre készülhet a közönség?
1: Hát ugye már beszéltünk a barokk zenei hétvégénkről, beszéltünk már a szerelmi bájtarról, de van két különleges koncertünk, egy klezmer koncert Klein Judittal és a Haverim zenekarral, és van egy olasz dal összeállításunk Italia per sempre névvel, ahol mindenféle olasz dalok vannak, és igazából a koncert és a színház határán van Bősze Ádám és Jordán Adél Orfeumok és Mulatók az éjszaka zenéje című estje, tehát ez kicsit színház, kicsit zene.
0: Gyuri, összességében milyen idei Szentendrei Teátrumra készülsz? Mi van a lelki szemeid előtt? Milyennek szeretnéd megélni?
1: Hát nagyon szeretném, ha a hőkupola elkerülne minket.
0: Elintézzük, igen.
1: Elintéztük, igen. Én egy nagyon színesre készülök, és nagyon emocionálisra. Tehát igazából mi egy kis helyszín vagyunk, igazából nagyon sokszor a szerencsém múlik, hogy a pénzek és a dátumok hogy jönnek össze. Az az igazság, most kicsit szubjektív leszek, hogy ez most egy nagyon olyan évad, ahol minden szerencsés csillagzat alatt jött, különleges helyszínek, fantasztikus művészek, a szívemhez nagyon közel álló produkciók, úgyhogy én nagy örömmel várom ezt, én is és a kollégáim is, és azt szoktam mondani, hogy a jó színház az egyfajta vendéglátás. Tehát ha én várom, és én tudom, hogy jó lesz, vagy én hiszek benne, hogy jó lesz, akkor fogják a nézők, egyfajta vendéglátás. Tehát ha én várom,

0: barlangnak a koncertjeit, illetve a közművelődési feladatokat. Nagyon jó, igazából nagyon szeretem, szeretem ezt a várost, és tulajdonképpen a 40 éves karrieremet, ez a tevékenység, amit itt kell folytatni, azt összefogja, és az a fontos, hogy a stáb mekkora, hanem mennyire elhivatott emberekkel dolgozik az ember.
1: Kívánom, hogy legyen nagyon lelkes az idei közönségetek is, sikeres Szentendrei Teátrumot idén.
0: Köszönöm szépen, és a lehetőséget is, és várunk mindenkit.
1: Lőrinczi György, a Szentendrei Teátrum igazgatója, a Szentendrei Kulturális Központ vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Korlátozhatják a képviselői mandátumokat, jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. A kormány megtárgyalta az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért. Magyar Péter kormányfő példaként említette a képviselői mandátumok korlátozásának kiterjesztését más pozíciókra, vagy 12 évről 8 évre rövidítését. A végleges változat legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a caracasi magyar háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt heti természeti csapásban legkevesebb 2300 ember vesztette életét, több tízezren eltűntek. Amerikai légvédelmi rakéták ukrajnai gyártását sürgette Volodymyr Zelenszkij a Kijev elleni több mint 20 halálos áldozatot követelő orosz légicsapások után. Az ukrán elnök videóüzenetében reményét fejezte ki, hogy az Egyesült Államok engedélyezni fogja a Patriot rakéták gyártását. Az ukrán védelmi minisztérium szerint a légvédelmi eszközök hiánya miatt a ballisztikus rakéták elhárítása jelenti az egyik legfőbb kihívást. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormány határozata a magyar közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgozni a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A kormány célja, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó és fekvőbeteg szakellátásban. Csaknem 200 civil állatvédő szervezet kapott támogatást, miután az élő környezetért felelős miniszter felülvizsgálta a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmeket. Gajdos László egyúttal intézkedett a még ki nem fizetett támogatások kifizetéséről. A tárcavezető emlékeztetett arra, hogy szerdán állt fel az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, így sorra jönnek majd azok az intézkedések, amelyek az állatjóléttel kapcsolatosak. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19 és 26 fok között alakulnak az értékek.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hét végére ismét lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Hungária körúton továbbra sem járható az egyenesen haladó külső sáv az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert tart a gázvezeték javítása, a Tököli út után a Bátori István parknál a gyalogos átkelőt is lezárták. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Most pedig kezdődjön a Nyitány.
3: A mikrofonnál Szerémi Nóra.
4: Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány, amely most a mai napon Best of műsorral jelentkezik. Egy picit mi is pihenünk, hogy feltöltődjünk, hogy aztán nagyszerű beszélgetésekkel, vendégekkel, érdekes hírekkel, könyvajánlókkal, koncertekkel, gasztronómiai csodákkal, nagyszerű színházi előadásokkal és táncelőadásokkal várjuk Önöket a szabadság után. A legjobb beszélgetéseket összegyűjtöttük Önöknek, ez hallható a mai Best of műsorban.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: A napi útravaló témaköre még mindig a mindfulness, vagy a tudatos jelenlét. Szerintem már mindenki fejből tudja, hogy ugye a tudatos jelenlét célja, hogy megtanuljunk pozitívan viszonyulni önmagunk és a világ felé, na és persze azt is, hogy a jelenben legyünk. Sharon Salzberg a meditáció úttörője lesz a mai napon a segítségünkre. Ő egy világhírű tanár és a New York Times bestseller listáján szereplő szerző. Mint az egyik elsők közül, akik több mint 45 évvel ezelőtt bevezették a meditációt és a tudatosságot, az amerikai mainstream kultúrába közérthető, misztikumot eloszlató megközelítések generációk sorát inspirálta a meditációs tanárok és a wellness területen tevékenykedő influencerek körében. Van egy könyv is egyébként, amely a New York Times bestseller listájára felkerült, és már a második kiadás is megjelent, ez a Real Happiness című műve, de azóta természetesen írt már újabb könyveket is. Sharon világi modern megközelítését a buddhista tanításokhoz világszerte nagy érdeklődés övezi az iskolákban, konferenciákon és a lelki gyakorlatos központokban. És hogy ő mit gondol a mindfulness-ra, ez jön a folytatásban. A mindfulness nem nehéz dolog, csak mindig emlékeztetnünk kell magunkat, hogy csináljuk.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Varga Kornélt, a De Nagy Világ Fesztivál ötletgazdáját, főszervezőjét, a Cimbali Band gitárosát és az Üres Banda vezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Én is üdvözlök mindenkit.
1: Negyedik alkalommal érkezik a De Nagy Világ Fesztivál Sziget Monostorra, július 3-a és 5-e között. Mi a célja idén is a fesztiválnak, vagy változott-e bármit az elmúlt három fesztiválhoz képest?
2: Maga a koncepció az nem változott, tehát még mindig azért a nagy színpadra próbálunk nevesebb előadókat hívni, de azért a kis színpadokon is. Tehát értéket próbálunk képviselni ezzel a fesztivál. Nyilván ezzel nem azt mondom, hogy más fesztiválok nem, vagy nem ezt akarnak, csak hogy így azért mi próbáljuk a saját igényeinkhez igazítani ezt a fesztivált, és úgy látszik azért vannak emberek, akiknek azonos értékrendjük, ízlésük van. Annyiban változott csak az idei év, hogy két helyszínünk is megváltozik, de ezt a közösségi médiákban is kommunikáljuk. Tehát, hogy próbáltuk így összehúzni a fesztivált, a Gyerekligetet is beraktuk a főutcára, és a hajnali folkkocsma is bent lesz a nagy színpadnál, tehát az a helyszín az most megszűnt, és akkor így tulajdonképpen minden az Ófaluban történik.
1: A Szentendrei Szigetre, ha valaki ellátogat, akkor milyen koncerteken, milyen stílusú eseményeken vehet részt is? Most itt zenei stílusra gondolok, mert hogy ezt még nem említettük a hallgatóknak.
2: A nagy színpadon fellép az Intim Torna Illegál, Péter Fibori, Love Band, Cimbali Band, Artur Rambó, Mocskonyi Dörgő, és a többi kis színpadokon pedig Szabó Balázs szólóban, a Hiperkarmából Bércesi Robi szólóban, a Rojis Ádámból a Nagy Ádámnak a jazz formációja, a Zsivány Jazz, Nové Soma és Csóri Sándor duója, ami friss fonogram díjas lemezük készült el. A Gyerekliket az pedig, az most pont bekerült a református templom udvarba, ott lesznek használt könyv árusítások, kézműves foglalkozások, szigeten működő egyesületek bemutatkozó sátrai, és egyben ők is tartanak kézműves foglalkozást, és ott, tehát ott a programok pedig minden alatt, mindeközben. Kerekítő foglalkozások, minden nap egy gyerekszínházi előadás, és gyerektáncház.
1: De a denagyvilág.hu weboldalon egyébként megtalálják részletesen a programokat, illetve ugye a közösségi médiában is a hivatalos Facebook oldalon.
2: Köszönöm a kiegészítést.
1: Mi fel tudjuk hívni a figyelmet, de utána természetesen a hallgatóinknak is van egy kis házi feladat, hogy megkeressék ezt az oldalt, és megnézzenek mindent rajta. A helyszín Sziget Monostoron van, és a Szentendrei Szigeten. Ez hogy teszi különlegessé az eseményt? Mi az, amit pluszban tud adni?
2: Hát mindenféleképp a környezet. Azt jó is, hogy kiemeltük, hogy Sziget Monostor az Pestől északra a Szentendrei szigeten van. Ezt csak azért hangsúlyozom ki, mert évek óta ez probléma szokott lenni. Nem a fesztivál látogatók körében, csak úgy általában ezt tapasztalom, hogy valakinek mondom, hogy Sziget Monostor, aki nem ide valós a környékben, az azonnal a Csepel-szigetre teszi. Ez Szentendrével szemben bent a szigeten van. És plusz, amit tud adni talán az, hogy a fővárostól is nem egy nagy táv, de mégis ki lehet szakadni a fővárosi környezetből azért három napra, mert itt be kell jönni a szigetre. Bent vagyunk a Duna közepén tulajdonképpen, látjuk a Pilist innen, lehet strandolni napközben, de akár túrázni a Pilisben, és akkor délutántól a gyerekprogramok és kezdődnek, és utána pedig a színpadi programok két helyszínen.
1: Az, hogy ezen a helyszínen lesz ez az esemény, így akkor nektek ott így mindent meg kell teremteni, minden infrastruktúrát, vagy már ez annyira felfejlődött ez a sziget, hogy valójában minden megtalálható?
2: Úgy kell elképzelni, aki nem járt ezen a fesztiválon, vagy akár a településen, hogy ez egy pici falucska, égi parasztházakkal, és tulajdonképpen a fesztivál infrastruktúráját nekünk kell megteremtenünk, de hát adott egy hely a nagy színpadunk, az a plébánia udvarban van, a katolikus plébánia udvarban, ami nagyon szépen néz ki, és tökéletes helyszín, aki eljön, az majd megtapasztalhatja. Akkor van a régi módi presszónak a kerthelyisége, az a régi módi udvarunk, az is egy nagyon hangulatos, és zenészek általában azt mondták eddig, hogy az egyik leghangulatosabb helyszín. Most egy másik templom, tehát a református templom kertje, udvara a Gyerekliget, tehát hogy találunk mindenhol egy kis pontot, amit be tudunk rendelni erre az időszakra.
1: És akik ellátogatnak ezekre az eseményekre, hogy mehetnek? Ott kell lenni három napon keresztül, vagy egy-egy koncertre is el lehet látogatni?
2: Vannak napi jegyek is, és van háromnapos bérlet is. Szoktak lenni hátrazóink, bár nem sokan, de vannak szállások is itt a településen is és a szigeten is, olyanok is vannak, akik kivesznek, például tudom, hogy Szegedről is érkeznek. De simán ki lehetett az eddigi tapasztalat az, hogy ingáznak. Tehát Szentendre, itt van velünk szemben, onnan is átjönnek, és a fővárosból is nagyon sokan kijönnek egy napra, és aztán hajnalban vissza.
1: Vegyük át még azért a színpadi programokat és a nagy színpadi programokat, hogy mivel nyitottok, és mivel nyitjátok ezt a fesztivált, és hogy ide mivel készültök, lesz-e esetleg új anyag, amit hallhatnak az odalátogatók?
2: Például az Intim Torna Illegál és Péter Fibori még soha nem lépett fel nálunk, Bércesi Robi sem, Nové Soma Csóri Sándor sem, a Cimbali Band egy teljesen új felállással érkezik hozzánk, Mocskonyi Dörgő sem, most a dalban jutott el a döntőig, nála az az érdekesség, hogy ráadásul itt lakik a településen, helyi, és a Gyerekliget is teljesen új, minden, hát most 90%-ban új programok vannak a fesztiválon.
1: És a Cimbali Bandnél az új felállás az mit jelent?
2: Cimbali Bandnél az új felállás azt jelenti, hogy tavaly elvált a kutyánk dobosunkkal, idén pedig a hegedűsünkkel, és őket pótoltuk más tagokkal, illetve már helyettesítették őket fiatal barátaink, és akkor így az átmenet azért meg volt oldva. Egy-két új szám le, amit még nem hallhatott a közönség, de inkább ami az érdekesség az, hogy hangszerelésben történt egy kis változás, szaxofonnal bővült ki Berkó Domonkos személyében a zenekar. Alapjában megváltoztatja a zenekar hangzását.
1: A helyszínről tehát már beszéltünk, a fellépőkről beszéltünk, arról is, hogy hogyan lehet ott lenni ezen a fesztiválon. Na, de mi lesz az, amivel energiát gyűjtetnek az odalátogatók? A gasztronómia mit kínál számukra?
2: Nagyon igényes ételeink és készítőik érkeznek hozzánk idén. Fogadót nem hiszem, hogy be kell mutatni. Itt vannak ők is a sziget alatt. Ez egy fogadó, és remek szakácsaik vannak. Ők minden évben kitelepülnek hozzánk étel különlegességekkel. És idén először érkezik a Food Fighters nevezetű barbecue és grill, amit két barátom kezdett el pár éve csinálni, és nagyon szépen felfejlődtek, és nagyon igényesek. Úgyhogy ezeket mindenféleképp érdemes megkóstolni, én is megfogom, az biztos az összeset. Plusz az idei év számomra nagy felfedezése a Seven Hills Destillery, ez a nevük. Tokajban van a lepárlójuk is, és sorra nyerik idén a világversenyeket a saját készítésű, helyben készített maláta viszkijükkel, vodka, gin és saját tonikjuk is van, és ezekből koktélok, tehát ez is nagyon ígéretesnek hangzik.
1: A fesztivál, bár ugye én azt gondolom, hogy arra fókuszál, hogy legyünk együtt jelen, akár telefonmentesen, és együtt éljük meg a közös programokat, de én azt gondolom, hogy azért halad a technikával. Ezt jól sejtem?
2: Igen, ez most pont aktuális is, mert bár a mai világban már mindenkit a közösségi média, a telefon az, ami beszippant, és már így nem is tudjuk, hogy milyen körülöttünk a valóság szinte, kis túlzással. Nyilván itt ez a környezet is arra sarkal mindenkit, hogy itt azért van látnivaló, meg program, meg élmény, de ettől függetlenül nem lehet kikerülni azt, hogy most már mindenkinek okos telefon van a zsebébe, és akkor nézzük a kellemest a hasznossal. A Festify, ez egy mobil alkalmazás, le kell tölteni, egy pillanat alatt lehet regisztrálni, de regisztráció nélkül is tud információkat átadni, és ott benne van a De Nagyvilág Fesztivál is, több fesztivál mellett, amire rá kell nyomni, és onnantól kezdve egy térképen mutatja, hogy hol áll a felhasználó, és a térképen be vannak jelölve szépen kis pici ikonokkal a helyszínek, részletes program, push üzenetet küld, hogyha valaki beszívecskézte azt az eseményt, ami érdekli 10 perccel előtte, hogy le ne maradjon, barátok össze tudnak kapcsolódni rajta, ahol akár egymás pozícióját is láthatják. Ez mondjuk egy óriási fesztiválon, ez mondjuk előny, itt nem feltétlenül lehet mondjuk kihasználni. Mobiltelefon alkalmazásban minden megtalálható. Pluszban persze az infopontban ki lesz nálunk rakva nagy méretben nyomtatva a plakát, és ott minden információt is megkaphatnak az ott dolgozó emberektől.
1: Én nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy ismét beszélgettünk, és meghívhattuk a hallgatókat a De Nagyvilág Fesztiválra idén is. 2026. június 3-a és 5-e között várnak tehát mindenkit. Sziget Monostorra és a denagyvilág.hu oldalon megtalálnak minden információt, és most is olyan lesz, hogy esetleg ülsz a színpadon, és közbe csörög majd a zsebedben a telefon, és mindent próbálsz intézni egyszerre?
2: Igen, legalábbis a Cimbali Band koncert alatt ez lesz. folyamatosan zizegni fog az órám. Legalábbis az elmúlt évek tapasztalata ezt mutatja, igen. Lehet, hogy leveszem az órámat szerintem.
1: Jó. Én kívánom, hogy nagyon-nagyon sokan legyenek, és hogy nagyon nagy sikerű legyen, és hogy még sokszor beszélgessünk a fesztiválról.
2: Én is nagyon szeretném, és köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Az elmúlt percekben Varga Kornélt hallhatták, a De Nagy Világ Fesztivál ötletgazdáját, főszervezőjét, aki egyébként a Cimbali Band gitárosa és az Űrös Banda vezetője.
0: Klasszikusok csak könnyedén. Klasszik Rádió 92.1.
1: Egész nyáron át látható a mai Manóház kiállítása, a felvétel pillanatok a 125 éves magyar film történetéből, amely a magyar film jubileuma előtt tiszteleg. A tárlat ezúttal nem magukat a filmeket, hanem azokat a stand és verkfotókat állítja a középpontba, amelyek a forgatások kulisszái mögé engednek be pillantást. A látogatók olyan legendás alkotások világát idézhetik fel, mint a Körhinta, az Egri csillagok, a Tanú vagy a Szerelem, miközben a magyar fotóművészet kiváló alkotóinak munkáit is megismerhetik. A kiállítás közel 90 részben eddig nem látott felvételen keresztül mutatja be a magyar filmfotózás történetét a kezdetektől napjainkig. A tárlat egyszerre filmtörténeti időutazás és fotóművészeti élmény, amely új nézőpontból mesél a magyar mozi elmúlt 125 évéről. És Best of Diploma 2026 kiállítás is várja az érdeklődőket. Augusztus elejéig látogatható a HAB Művészeti Központban a Best of Diploma 2026 kiállítás, amely a Magyar Képzőművészeti Egyetem legkiemelkedőbb diplomamunkáiból válogat. A tárlat átfogó képet ad arról, hogyan gondolkodik a művészetről a következő alkotó generáció, és milyen témák foglalkoztatják a pályakezdő művészeket. A kiállításon a festészet, a szobrászat és a grafika mellett látványtervek, vizuális művészeti projektek és restaurátori munkák is helyet kaptak. Az alkotások érzékenyen reflektálnak korunk fontos kérdéseire, az identitástól és a digitális kultúrától kezdve a társadalmi változásokig. A tárlatot beszélgetések és kísérőprogramok is gazdagítják, így a látogatók nem csak a fiatal tehetségek munkáival, hanem a kortárs művészet legfrissebb irányaival is megismerkedhetnek. Bárhova is látogassanak el, nagyon jó szórakozást kívánok!
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban ma délután 5 órától a hétvégére ismét lezárják a pesti alsórakpartot, az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A Hungária körúton továbbra sem járható az egyenesen haladó külső sáv az Árpád híd felé a Tököli útnál, mert tart a gázvezeték javítása, a Tököli út után a Báthori István parknál a gyalogos átkelőt is lezárták. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig a belső sávot zárták le. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot. Ma délután 6 órától a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé a Városmajor utcánál lezárják a külső sávot, mert gázvezetéket javítanak. Így a Szilágyi Erzsébet fasorról nem lehet jobbra a Kútvölgyi útra kanyarodni, a Városmajor utca felé pedig a buszsávból tudnak egyenesen tovább haladni. Hétfőtől az Alkotás utcában kifelé a belső sávban tudnak csak közlekedni a Királyhágó utca előtt, csatornaépítés miatt. Varga Etele, MKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Nyitány 3/4-8 előtt járunk. Egy kis időutazásra hívok mindenkit. 1898-ba megyünk vissza. A Budapesti Tudományegyetem orvoskara új anatómiai épületének a felavatása lesz a témánk. Az 1769-ben Nagyszombaton megalapított, majd 1777-ben Budára és 1784-ben Pestre áttelepült orvostudományi fakultás egyetlen tanszéke az anatómiai volt, amely az alapítás óta változatlan jogfolytonossággal működött. A tanszék először a 60-i, ez a mai Kossuth Lajos utca sarkán, később az Üllői úton volt. Az 1895-ben az orvosi kar úgy látta, a korszerű oktatás érdekében egy új épületre lenne szükség. A külső Ferencvárosban vásároltak telket, és a tervezéssel Kolbenheier Ferencet bízták meg, de az ő korai halála miatt a terveket Weber Antal fejezte be. Az intézmény ünnepélyes felavatása 1898. június 12-én volt. Két különálló bonztani intézetet helyeztek el benne. Az épület az orvosoktatás egyik fellegvára lett, olyan kiváló professzorok tanítottak itt, mint Tannhoffer Lajos, Huzella Tivadar vagy Szent Ágotai János. Az anatómiai intézet egyik fő értéke kezdettől európai hírű múzeuma volt. A tudományos gyűjtemény alapjait II. József császár adománya teremtette meg, a híres Viasz modellgyűjtemény. Lenhosszék József tanítványaival továbbfejlesztette azt az eljárást, amellyel szemléltető készítményeket lehetett előállítani. A múzeum a két világháború alatt jelentős károkat szenvedett. A megmaradt készítmények egy része az Orvostörténeti Múzeumba került, más részük ma is az intézet múzeumában tekinthető meg, illetve az oktatás szolgálatában áll. Milyen jó az, amikor minden történet ellenére valami megmarad az utókor számára, és használható az a jövőt tekintve is.

0: 3 órában Szerémi Nórát hallhatták.
1: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útra való következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
0: A mindfulness nem nehéz dolog, csak mindig emlékeztetnünk kell magunkat, hogy csináljuk.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenében.

0: helyi és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel. Szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Ismét orosz drónok csapódtak be ukrajnai lakóházakba, segítséget nyújt hazánk a földrengés sújtotta Venezuelának. Többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Ismét lakóházakba csapódtak orosz drónok Ukrajnában. Az éjszakai légicsapásokban legkevesebb 2 ember meghalt, 8-an megsérültek. Az orosz hadsereg ezúttal főleg Szumi régiót és Krivij Rih városát támadta. Közben 27-re emelkedett a Kijev elleni csütörtök hajnali dróncsapások halálos áldozatainak száma. Több mint 90 sérültet tartanak nyilván, az ukrán fővárosban ma gyásznapot tartanak a tragédia emlékére. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta a Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, hogy az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kormány átvilágítja a Nemzeti Együttműködési Alap működését. Az erről szóló jogszabály már megjelent a Magyar Közlönyben. A felülvizsgálattal Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztert bízták meg. A tárca vezető emellett javaslatot tesz az új támogatás politikai koncepcióra. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palack Posta országos irodalmi pályázat díjazottjait. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire. A nyertesek mentor programban vehetnek részt, országos publikációs lehetőséget kapnak, és műveik megjelennek a Palack Posta Pocket különkiadásában. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Duna Plaza bevásárló és szórakoztató komplexum Budapest 13. kerületében a Váci úton található. Átadására 1996. október 14-én került sor, egy hónappal a rivális, az újpalotai Pólus Center megnyitása előtt. Magyarországon az addigi üzletközpontok után ez volt az első amerikai típusú pláza, amelynek újdonsága és vonzereje abban rejlett, hogy komplex módon egyetlen hatalmas fedett térben integrálta a modern fogyasztói társadalom alapvető igényeit, az akár egész napos családi programot kínáló bevásárlási, fogyasztási és szórakozási lehetőségeket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapesten 1913. júniusában indult el a taxiszolgáltatás. A leendő bérfuvarosoknak 500 koronát kellett területhasználati díjként megfizetniük, és csak egyenruhában kezdhették meg a fuvarozást. A lapok hamarosan már az első taxis tüntetésről is beszámolhattak, mivel a kocsisok alacsony fizetésért dolgoztak, és a bevételből sem részesültek. Eleinte két taxis társaság rivalizált egymással, majd ezek összeolvadtak. A Magyar Automobil Közlekedési RT a Kerepesi úton működtette telephelyét, ahol az ország első benzinkútja működött, 8 tartállyal. Ez a töltőállomás még nem szolgált ki magánkuncsaftokat, csupán a cég közel 100 autójába tankolták itt az üzemanyagot.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budakeszi határában az erdő közepén találjuk a tüdőbetegek ellátására létrejött kórházat, azaz teljes nevén az Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézetet. A kórház ősének tekinthető a József főhercegről elnevezett tüdőbeteg katonák otthona, amely 1918-ban nyitotta meg kapuit. Akkoriban országos probléma volt a TBC elleni küzdelem, amelyben nem csak a lakosság, de a frontról hazatérő sebesült katonák is érintettek voltak. Jó 50 éven keresztül az intézet katonai fennhatóság alatt állt. A II. Világháborút követően még szovjet hadikórházként is működött. 1952-ben, mint foglalkozási rehabilitáció, megindult a műszerészképzés az intézményben. 1987-ig több mint 800 TBC-s és mozgássérült beteg szerzett itt általános műszerészoklevelet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A régi pesti közlekedésnek megvoltak a maga köznyelvi kifejezései. Egy kalauz akkor maxizott, amikor a hosszú autóbuszjáratokon a pénzt ugyan elvette, de az utasnak jegyet nem adott. Porcelánfuvarnak nevezték, amikor a bérkocsi céltalanul bolyongott, mert egy szerelmes pár ült benne. Ilyenkor olyan lassan lépésben hajtott, mintha törékeny árut porcelánt szállított volna. Stukának hívták azokat a gyors, csukott villamos kocsikat, amelyek a 40-es években jártak Budapesten. Fékezéskor olyan hangjuk volt, mint a német zuhanóbombázó repülőgépeknek a II. Világháborúban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július

0: 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tovább emelkedett a venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma, jó minőségű lehet az idei búza a kevés csapadék ellenére, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Tovább emelkedett a múlt heti venezuelai földrengések halálos áldozatainak száma. A legfrissebb adatok szerint csaknem 2600-an vesztették életüket, és több mint 12 000-en sérültek meg. Eddig több mint 6400 embert sikerült kimenteni a romok alól, de 38 000 eltüntet továbbra is keresnek. A két erős földmozgásban csaknem 200 épület teljesen összedőlt. A magyar kormány 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a dél-amerikai országnak. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt két postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy dolgozóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenési és felfrissülési lehetőséget. Megjelent az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. Eszerint az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei búza, mennyisége azonban elmarad a vártól, jelentette ki a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének főtitkára a Kossuth Rádióban. Cseh Tibor András elmondta, hogy az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. Több mint 2,5 tonna epret semmisített meg a Fogyasztóvédelmi Hatóság tavasszal jelölési hiányosságok miatt. Az ellenőrök több mint 530 tételt vizsgáltak meg, és minden tizediknél találtak problémát. Általában a gyümölcs eredetével, nyomon követhetőségével volt probléma. Sokszor magyar szamócaként próbálták eladni a külföldi árut. Az érintett kereskedőkre összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki. A második legmelegebb volt az idei június a mérések kezdete óta, derült ki a Hungaromet legfrissebb elemzéséből. A múlt hónap középhőmérséklete országos átlagban 22,5 fok volt. Ez 2,7 fokkal több, mint az elmúlt 35 évben mért hasonló adat. Az ideinél melegebb csak 2019 júniusa volt, csaknem 1,5 fokkal magasabb átlaghőmérséklettel. Az ország nagy részén derült, keleten néhol gyengén felhős az ég. A sok napsütés mellett elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. Délután 27-33, késő este 19-26 fok várható. Nagy tavaink 25-29 fokosak.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgép tervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Stalinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Pesten és Budán komoly köztisztasági kihívást jelentettek a piacok és a vásárok, mivel a 19. században a kereskedelem még túlnyomó részt nem üzletekben, hanem a nyílt piacokon zajlott. A piacoknak nem voltak olyan éles, egyértelmű határai sem, mint ma. Ugyanis sok városi köztér vagy állandóan, vagy időszakos jelleggel, de piactérként is funkcionált. A nagy vásárok heteiben Pest belső város részei szinte egyetlen hatalmas piactérré változtak. Ahol pedig állatokat, zöldséget és gyümölcsöt árultak, hatalmas mennyiségű hulladék keletkezett. Ennek eltakarítására utcaseprőket alkalmaztak, akik sokszor büntetésüket töltő rabok voltak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A magyar sport legeredményesebb olimpikonja Gerevics Aladár volt. Miskolcon kezdett sportolni, de hamarosan már a világhírű Italo Santelli olasz mester budapesti iskolájában vívhatott. 6 olimpián vett részt, összesen 7 aranyérmet szerzett. Ali bácsi még 50 évesen is olimpiát nyert Rómában. Amikor megkérdőjelezték az indulását, ő kihívta a fiatalokból álló csapatot, és mindenkit legyőzött. Hallatlan saját eredményei mellett a nevelésben is kiemelkedő volt. Tanítványai rajongtak érte. Kivételes technikája, nagyszerű fizikuma, eleganciája kiemelte még a többi remek magyar vívó közül is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első része, feloldották a vízkorlátozást Pátyon, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentum a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban, holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják, az esemény ingyenes. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél több felé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A monarchia idején nem csak a nyugati, hanem a keleti pályaudvaron is volt úgynevezett királyi váró, amit csak az uralkodó és kísérete vehetett igénybe. A keletiben ez nem maradt meg eredeti formájában, jelenleg teljesen átalakítva a Railjet várójaként, illetve üzleti váróteremként üzemel. Az előkelőségek természetesen a közlekedésben is kiváltságokat élveztek. A Kőbánya teherpályaudvar és Kőbánya felső közötti összekötő vágányt királyvágánynak is hívták, mert ezen jártak az udvari vonatok Pest és Gödöllő között. Gödöllőn a királyi váró külön épületben kapott helyet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Heimpán Gyermekkórház Budapest 8. kerületében, a tisztviselőtelep szélén helyezkedik el. Nevét Heimpán gyermekorvosról kapta. A kórházat Magyar Királyi Állami Gyermekmenhely néven elhagyott gyermekek tanítására és gyógyítására 1907-ben alapították. Az intézetben fekvőbetegellátás és járóbeteg ambulancia is működött. A II. Világháborúban elárvult gyermekek ismét megtöltötték az intézményt, és az épület maga is számos kárt szenvedett. A háború után rekonstruálták, majd 1957-ben Heimpánról nevezték el. Ebben az időben már 555 ágyon ápolták, gyógyították a kisbetegeket. A gyermekszakorvos képzés később a Semmelweis Egyetem feladatává vált, de egyetemi tanszék azóta is működik a kórházban.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budavári palota Mária Terézia szárnyában, az egykori trónteremben, ahol most 15-16. Századi szárnyasoltárok láthatók, 1800. március 8-án József Haydn a Teremtés című oratóriuma köszöntötte József Nádor születésnapját. Ezt az eseményt idézi fel a 2010-ben az esemény 210. évfordulója alkalmából leleplezett emléktábla a budavári palota C épületén. 1960-ban Haydn emlékművet létesítettek a Horváth kertben a zeneszerző budavári látogatásának emlékére. Ekkor a terület a Haydn Park nevet kapta, ám az elnevezés nem tudott gyökeret verni, továbbra is Horváth kertként emlegette mindenki. A mai Alkotás utca elnevezése a Schöpfung, azaz teremtés szó korábbi fordítása, szintén az esemény emlékét őrzi.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek végén az állatok mellett mást is megnézhettek azok, akik ellátogattak a fővárosi állatkertbe. Az egyik elkerített területen ugyanis egy afrikai törzs vendégeskedett, akikről a vasárnapi újság így számolt be. Ruházatuk mindössze egy tarka szövetű lepel, testük egy része mindig kilátszik. Van tehát mód tanulmányozni testalkatukat, és ez már magában is megérdemli az 50 krajcárnyi belépti díjat. Fokozza a látvány becsét a határozott esztétikai élvezet. Szebb idomokat alig lehetne találni. A hajdani állatkereskedő Karl Hagenbeck valóban hívott az állatkertbe távoli népcsoportokat. Első alkalommal szingalézek jöttek 20 idomított elefánttal, de a nagyközönség megismerkedhetett a lappokkal és a Sioux indiánokkal is. 1896-ban pedig az afrikai törzs is nagy szenzáció volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Határtalan energia és lélegzetelállító látvány. Július 11-én a világhírű örmény Bird táncegyüttes érkezik a Margit-szigeti szabadtéri színpadra. Több mint 60 év hagyománya, 100 ősi tánc és egy felejthetetlen élmény. Egy estén. Margit-szigeti-szeansz.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Augusztusban érkezik az iskolakezdési támogatás első része, feloldották a vízkorlátozást Pátyon, többnyire napos, de szeles idő várható. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok. Csak nem 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forint iskolakezdési támogatást, jelentette be Magyar Péter kormányfő. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják. Megjelent a magyar közlönyben az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének teljes körű feltárásáról szóló kormányhatározat. A jogszabály alapján a közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keletkezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Ha az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumok a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvános.

0: országra. Az aszály miatt az ország nagy részén minden eddiginél korábban kezdődött idén az aratás. A kevés csapadék ellenére jó minőségű lehet az idei gabona, azonban a megszokottnál jóval kevesebb termés várható. A rendkívüli szárazság nem kedvezett a kalászosoknak, a búza és az árpa is szinte összesült. A kukorica is megsínylette a forróságot, a napraforgónak viszont kedvezett az időjárás. Feloldották a vízkorlátozást Pátyon. Az önkormányzat közölte, hogy már biztosította megfelelő mennyiségű víz, ezért helyreállt a szolgáltatás a településen és a tározókat is sikerült feltölteni. Ennek értelmében a vízszolgáltató javaslatára megszüntették a korábban elrendelt korlátozást, így ismét lehet vezetékes vízről locsolni, autót mosni, párakaput üzemeltetni. Nem találtak sok blitzelőt a fővárosban a júniusi kiemelt ellenőrzési akcióban. A BKK munkatársai 4 alkalommal a rendőrökkel közösen kérték a jegyeket, bérleteket több forgalmas villamos és buszjáraton. A csaknem 27 ezer utas kevesebb, mint 1%-ának kellett pótdíjat fizetni. A rendőrök 228 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött bűnözőt és egy korábbi bűncselekmény elkövetésével gyanúsított férfit. Ellenőrizték a buszsávok szabályos használatát is, amelynek kapcsán 40 emberrel szemben szabtak ki helyszíni bírságot. Derbit és divatfesztivált rendeznek a hétvégén a Kincsen Parkban, holnap délután az ügetők és az angol agarak versenyeznek, vasárnap pedig a 3 éves angol telivérek legfontosabb futamát, a 104. magyar galopp derbit tartják, az esemény ingyenes. Többnyire napos idő lesz, legfeljebb elszórtan lehetnek záporok, északkeleten zivatarok. A szél többfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. Napközben 27-33, késő este 19-26 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A tőzsgyökeres újpesti Halasi Olivér 8 éves volt, amikor megpróbált felugrani egy mozgó villamosra, és lecsúszott a lépcsőről. Bal lábát amputálni kellett. Ő azonban sportoló akart lenni, és hihetetlen kitartással korának egyik legjobb úszója, majd vízilabdázója lett. Összesen 36 bajnoki címet nyert, és tagja volt a 32-ben Los Angelesben, majd 36-ban Berlinben győzedelmeskedő olimpiai vízilabda csapatnak. 1946-ban a mai napig tisztázatlan körülmények között egy rablótámadás során lelőtték. A Mozgáskorlátozottak Sportegyesületét róla keresztelték el, az újpesti sportcsarnok is Halasi nevét viseli, mely előtt mellszobra is látható.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A főváros útjain a századforduló környékén egyre nagyobb számban megjelenő autók szükségessé tették a közlekedés szabályozását is. 1900. novemberében létrejött a Magyar Automobil Klub, mely javaslatokat tett a gépjárművek ellenőrzésére és a sofőrök képzésére, így ezután már csak forgalmi vizsga és sofőrengedély birtokában volt szabad autót vezetni. Egy évvel később már 49 jogosítványt és 38 forgalmi engedélyt állítottak ki. A rendőrség is hamar reagált az új hóbortra, és egy szabálygyűjteményt adtak ki, vagyis megszületett az első KRESZ. Szükségessé vált a világítás, a kürt és a fékrendszer használata, a megengedett legnagyobb sebességet pedig 20 km per órában maximálták.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1972-ben elkészült ötszintes deáktéri metroállomás európai viszonylatban is jelentős méretű közlekedési csomópontnak számított. Az első szinten a közúti közlekedés, a második szinten az útfelszín alatti gyalogaluljáró rendszer található. Közvetlenül ez alatt halad a millenniumi föld alatti vasút pályája. A következő szint az észak-déli, azaz a kék metró állomástere, melyet a legmélyebben fekvő piros metró állomása követ.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Tököli út 61 szám alatti ház egyik ajtó nélküli erkélyén egy női szobor áll. A legenda szerint egy építészmérnök feleségét ábrázolja, aki még az első világháború idején abban a pillanatban halt meg, amikor férje halálhírét megtudta. A halálhír tévesnek bizonyult, és amikor a férj hazajött, felállította felesége szobrát az erkélyen, és befalasztatta a bejáratot. Az igazság azonban az, hogy eredetileg Ybl Lajos építész tervezte a házat még az első világháború előtt. A fia a párizsi Sorbonne Egyetemen tanult, és onnan hozta haza az erkélyen figyelő alakötletét. Ezt a díszítő elemet apja csupán egyetlen egyszer ennél a háznál alkalmazta.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten. Ezrek menekülnek a bozott tüzek elől Dél-Franciaországban. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Egy férfinak maszkírozott ukrán nő követhette el a monakói robbantást. Hétfőn egy tehetős ukrán üzletember lakásánál helyezte el a robbanó szerkezetet. Az oligarha és felesége, illetve a fiúk is megsebesült. Az elkövető Ukrajnából származik, jelenleg ciprusi állampolgár, és 2021 óta él Monakóban. A Németországban élő nő mellett a hatóságok keresik feltételezett tettestársait és a merénylet megrendelőit is. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Az oltásban több helikopter is részt vett Franciaországban. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Jó napot kívánok! Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat.

0: Forgalmat a Rákóczi hídon Budára a Budai híd főnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
2: Kellemes délutánt, szép napot kívánok! A Kürtös Kalács 2015 óta hivatalosan bejegyzett hungarikum. Ez egy hagyományos, jellegzetes, henger alakú parázson sült erdélyi székely magyar édesség. Egyedülálló a formája és füstelvezető kürtőre emlékeztető alakja. Voltaképpen erről kapta a nevét is, de a részletekről is beszélgetünk majd a folytatásban András Tündével, aki Kürtös Kalács készítő, és akinek egyébként az is köszönhető, hogy a Kürtös Kalács hungarikumnak számít. Majd az is kiderül a műsorból egyébként, hogy vajon létezik-e diétás Kürtös Kalács, ugye ez olyan sokszor felmerül, hát legalábbis nálam, hogy esetleg lehet-e kicsit büntetlenül eszegetni némi édességet. Hát nem tudom, maradjanak velünk, és a folytatásban bizonyára kiderül. Most pedig Nodó G-dur fuvola versenyének harmadik tétele következik a Capella Savaria előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, kürtös kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Szervusz Tünde, szeretettel köszöntelek.
1: Szervusz, és én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Örülök, hogy eljöttél.
1: Köszönöm a meghívást.
0: A kürtös kalács hagyománya voltaképpen honnan ered? Te honnan hoztad magaddal?
1: Hát én 25 évvel ezelőtt csöppentem bele ebbe a világba. Egyébként természetesen Erdélyből, Székelyföldről. Ugye mi ketten vagyunk tulajdonosok a kürtöskácskészítő cégünkbe, és a Gáspár édesanyja meg nagymamája gyakorlatilag kürtöskácssütéssel foglalkozott, és én így csak belecsöppentem ebbe a kis történetbe, úgyhogy én gyakorlatilag onnan hozom, hogy azt láttuk, hogy van egy nagymama, aki hétvégi kiegészítésképpen süt kürtöskalácsot otthon, és lemegy a közeli strandra, meg piacra, és eladja a kürtöskácsot. Aztán ebből a Gáspár anyukája kitalálta a 2000-es évek elején, ugye hát akkor ott nagy változások voltak Székelyföldön, hogy hát ebből akkor lehetne valami kis üzletet is csinálni, és aztán jöttünk mi, konkrétan ilyen testvérvárosi kapcsolatok által hívták meg őket Székelyudvarhelyről, hogy mutassák be a mesterségük címerét, úgymond, és akkor mi eljöttünk velük, emlékszem az első ilyen Expo Békés Csabán volt, és akkor így nagyon megtetszett az, hogy egy ilyen egyszerű, de nagyszerű sütemény, és emberek sorba állnak, és csillogó szemmel várják, hogy ott valami kisüljön, és akkor azt mondtuk, hogy hát ez egy valami csodálatos dolog. Úgyhogy nagyon sokan azt hiszik, hogy én már gyerekkorból ezt hozom, de nem, 25 kilométer van a két család között, és nálunk nem volt ez a fajta hagyomány, mint például a Gáspár szüleinél, hogy otthon faszénen is sütöttek kürtöskácsot, de nagyon hamar belejöttem, és azóta is sütöm. Úgyhogy én innen hozom, de maga a kürtöskács történet azért az egy több száz éves történet.
0: Hát mesélj róla.
1: Több mint 250 éves történetről beszélünk. Egyébként német nyelvterületről került a kürtöskács az erdélyi fejedelemségek udvarába. Ugye, hogyha nagyon megnézzük a kürtöskács eredetét, akkor például Németországban vagy német nyelvterületeken hasonló, mint a kürtöskalács lehet találkozni, például a Baumkuchen, ők így nevezik, és ugye itt a tükörfordítást, ha megnézzük, akkor fa sütemény, tehát hogy fára tekert süteményről van szó. Úgyhogy gyakorlatilag a közös bennük az az, hogy egy keltészából készül, fára tekerik, és valamilyen égő, tehát élő tűz fölött, vagy ugye mi tehát Székelyföldön már parázs fölött úgymond tekerve sütik meg, és úgy lesz ez a sütemény, de egyébként nagyon sok helyen már teljesen más a formája, például Csehországba vagy Szlovákiába, de hasonló tőből ered úgymond a kürtöskács. És aztán miután átkerült az erdélyi fejedelemségek udvarába, ott azért ugye tudni kell, hogy mai napig, sőt, és ezért maradt fent ott nagyon autentikusan, és mai napig nagyon sok háznál sütik, tehát aki Székelyföldön jár, Gyilkostól környékén stb. Láthatja, hogy a házak elő is akár ki van téve egy sütés, ott a turistáknak is készítik a kürtöskácsot, és ugye ez azért tudott fennmaradni, mert ott még nagyon élő hagyomány, a cserépkályha akár, vagy a fatüzelésű kályha, és hát a székely leleményes emberke az ugye a fa leégett parazsát kihúzta a kemence elé, és a fölött forgatva sütötték meg a kürtöskácsot, tehát így kombinálható össze ennek a kürtöskácsnak az eredete vagy hagyománya, de 1784-ben van az első írásos feljegyzés róla Gróf Mikes Mária Kelemenné szakácskönyvében.
0: És milyen volt az a kürtöskalács?
1: Hát az azért nem olyan, mint a mai.
0: Valószínűleg, igen.
1: Hát ugye a legfontosabb különbség az, hogy akkor még cukormáz nem volt rajta. Tehát ugye a cukor, az ipari forradalom az azért utána jött. Tehát gyakorlatilag az első receptek az egy édes keltészta recept, és vajjal locsolgatva pirított mandula, vagy éppen ami otthon volt, az került úgymond a kérgére vagy kívül. Aztán hát, mint minden sütemény, vagy minden gasztronómiai termék, ugye elég szépen tud fejlődni. Azt így, mikor jött a cukor, bejött az életünkben, akkor ugye rájöttek hogyha szépen beleforgatják, akkor a cukormáz nagyon gyönyörűen körbe tudja folyni, és gyakorlatilag azóta van az, hogy az adja az igazi jellegzetes ízét a körtös kalácsnak. Tehát kívül a roppanós cukor, belül a pihe, puha, kisült tészta, és ettől körtös kalács a körtös kalács.
0: Nagyon köszönöm, hogy ezt elmesélted, de nem sokára arról is faggatlak majd, hogy te hogyan kapcsolódtál a körtös kalács készítésbe. Például milyen körtös kalácsokat készítettél, amikor ugye ezzel megismerkedtél, de egy kicsit muzsikálunk, és aztán jövünk vissza. Vendégem András Tünde, körtös kalács készítő, a Körtös Kalács Fesztivál alapítója.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, a Kürtös Kalács Fesztivál alapítója. Tünde, arról beszélgetünk, hogy te már végül is felnőtt voltál, amikor találkoztál a Kürtös Kalács készítés hagyományával, viszont autentikus környezetben találtad ezt meg. Akkor milyen Kürtös Kalács recept alapján készültek a sütemények?
1: Hát Gáspárnak a nagymamájának a Kürtös Kalács receptje alapján készítettük, ami ma is az alapja a mi Kürtös Kalácsunknak. Egy picit így a kollégákkal azért fejlesztettünk rajta, meg minőségi alapanyagok, meg ezekre így odafigyelünk, de egy alap édes keltészta egyébként 8 összetevőből áll, ugye kell benne legyen liszt, cukor, élesztő, vagy kovász, ugye amivel a kovász készítjük, zsíradék, vaj, vagy éppen margarin, tojás, vaníliacukor, és egy kevés só, mert egy kis só minden süteménybe kell, mi meg ugye még megspékeljük citromhéjjal, de egy egyszerű keltészta egyébként. Az első változatok, azért azt kell tudni, hogy Erdélyben a hagyományos kürtös kalács az úgy 35 centi.
0: Az igen.
1: Nagyjából.
0: Hát most mutatod, igen. Jó, méretes.
1: Igen, tehát, hogy nem teljesen az a méret, amit itt megszokhattunk, és ezekből is három fajta íz volt. A vanília, a diós, és fahéjast még akkor kezdtük el, de inkább a sima cukros és a diós, ez a kettő volt, amit nagyon szerettek. És egyébként aztán itt Magyarországon találkoztunk azzal, hogy itt mindenbe is fahéjat szeretnek, úgyhogy itt behoztuk így a fahéjat, aztán szép lassan a gyerekek miatt lett kakaós, kókuszos, és hát ma már ne is kérdezz, hogy milyen ízvilágok vannak, bár ugyan mi nem szeretünk nagyon elrugaszkodni, tehát mi olyan ízvilágot párosítunk, vagy teszünk csak, ami hozzátesz a karamell cukor réteghez. Tehát, hogy mondjuk színes cukorkával nem szórjuk azért meg, mert jól néz ki, de mondjuk a liofilizált málna, vagy a brontei pisztácia, vagy egy mandula, az azért nagyon jól harmonizál a cukormázzal. És ma már azért megszámlálhatatlan féle fajta kürtös kalács van, és ugye itt mi nem is álltunk meg, hanem mi kürtös kalácsból mindenféle desszertet is készítünk, úgyhogy hogy hát itt már csak a képzelet szab határt.
0: És hogyan zajlik a kísérletezés?
1: Hát ez mindig ilyen véletlenek folytán születnek, például a kürtös kalács desszertjeink, de egyébként sokszor a vásárlók inspirálnak. Tehát például emlékszem, hogy a csoki cseppes kürtös kalácsunk, hogy legyen csoki darab a kürtös kalácsba, évekig gondolkodtunk, hogy hogy oldjuk meg, hát faszénen lecsorog, megolvad, hogy marad benne, és akkor egyszer egy kávézóba beleharaptunk egy muffinba, és így megcsapott az ötlet, hogy hát akkor kell legyen süthető csoki, és akkor így utána jártunk. Vagy volt olyan, például van egy olyan termékünk, hogy kürtös fondő, ahol a kürtös kalácsot felszeleteljük, és simán csokiba mártogatva tudod enni, és ennek a sztoria az, hogy így ötleteltünk, hogy a kürtös kalács fesztiválra, hát ugye azért a fesztivál az nagy motivátor, mert hogy mindig valami újdonsággal elő kellett rukkolni, és akkor az egyik kollégám így mondta, hogy hát miért nem lehet úgy enni a kürtös kalácsot, mint a nachoszt a moziba. És akkor hát valóban, akkor mivel párosítsuk. És akkor nagyon finom toppingokat lehet hozzá kérni például, és gyakorlatilag abszolút kulturáltan, szépen fölvágva, belemártogatva meg lehet enni, mert azért hozzáteszem, hogy ma már nagyon rossz fele is elment ez az egész kürtös kalács világ, tehát már kikenik, bekenik, felkenik, minden is van benne. Azért mi arra igyekszünk, hogy úgy kövessük a trendeket, vagy úgy fejlesszünk termékeket, hogy közben a hagyományokat tisztelve, tehát nekünk minden kürtös kalácsunk ugyanúgy helyben dagasztva készül, ugyanúgy faszénparázson sül, ugyanúgy frissen készítjük, tehát lehet, ha ezért nálunk egy picit többet kell várni, itt is elnézést kérek, de mindig mindent rendelés után és frissen készítünk, és nekünk ez nagyon fontos, hogy minden a hagyományos eljárás alapján készüljön, és abból legyen mondjuk egy desszert, egy kürtös guba, vagy már készítünk kürtös tortát, vagy ne is kérdezz nagyon sok mindent.
0: És néha visszanyúlsz azokhoz a gondolatokhoz, vagy tanácsokhoz, amiket Gáspár nagymamája adott neked a kürtös kalács készítéssel kapcsolatban?
1: Hogyne, mai napig használjuk a szlogenjét, tehát neki volt egy ilyen szlogenje, hogy itt a finom kürtös kalács, friss, meleg, ropog, ha elfogy, még hozok, tehát ezt például használjuk, vagy például Gáspár anyukától tanultam ezt, és mai napig mindig itt van a fülemben, fejemben bármi helyzet van, hogy nincs lehetetlen, csak tehetetlen. ez a kedvenc mondatom, és ez mindig átsegít mindenen, akár a termékekkel kapcsolatban, akár a bármilyen a napi működéssel kapcsolatban, de hogyha a kürtöskás tésztára kell, vagy maga a készítési mechanizmusra visszagondolva, akkor mindig emlékszem, a nagymamája mindig mondta, hogy nem szabad leforrázni az élesztőt, vagy amikor készíted a kovászt, mert akkor az meghal, és akkor abból nem lesz jó keltészta, vagy, tehát hogy mindig, tehát abszolút megvannak ezek a tőle tanult történetek.
0: Hát számos ilyen finomságon, apróságon múlik a siker, az, hogy...
1: Persze, édesanyám is, amikor főz, akkor mindig kérdezem, mit tesz be. Hát úgy érzéssel. Na hát ez, ismered ezt a...
0: Ismerem, igen. Igen, nagyon szeretek én is érzésre főzni. A lényeg az, hogy az eredmény az legyen jó.
1: Pontosan.
0: Nagyon köszönöm, Tünde, jövünk vissza. Vendégem András Tünde, kürtös kalács készítő, kürtös kalács fesztivál alapító.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Jó napot kívánok! Budapesten egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára a Budai híd főnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, egyre többen keresnek különböző egészséges, mentes termékeket, gluténmentes legyen, cukormentes, nem tudom, milyen a cukormentes Kürtös Kalács, de hogy...
1: Az még nincs. Rajta vagyunk az ügyön.
0: Szóval figyelembe veszitek akkor ezeket a kéréseket is. Kísérleteztek, vagy akár már el is készültek ezek a termékek? Tehát, hogy rajta vagytok ezen az úton?
1: Hát nekünk a Kürtös Kalács Fesztivált 2013-ban szerveztük először, és már akkor elkészítettük a gluténmentes verzióját a Kürtös Kalácsnak. Ez egyel könnyebb volt, a cukormentesen még mindig vajúdunk egy picit, de most, hogy idén elmaradtak a Kürtös Kalács fesztiválok, így van időnk úgymond egy picit megújulni, egy picit koncentrálni úgymond az új termékre, mint például a cukormentes, tehát az már 70%-ban ki van fejlesztve, sőt inkább 90%-ban, csak tesztelni kéne, fókuszcsoportokat kell behívni, tehát azért ez egy komoly, ugyanúgy, mint a gluténmentes történet is. Tehát nem is inkább arra adtunk választ ezekkel a termékeinkkel, hogy egészségesen éle valaki vagy sem, hanem sajnos nagyon sok ételintoleranciával élő ember van egyre több manapság. Úgyhogy a glutén és tejmentes kürtöskácsunk az most már kiválóan és nagyon jó recepttel működik. 10 évünkbe telt, amíg ez a mostani történet kialakult, de most már nagyon szeretik, megszokták. Megvannak a tematikus napok, például itt Budapesten minden hónap első hétvégéjén lehet nálunk mentes kürtöskácsot kapni, illetve minden szerdán és pénteken, de például minden hónap utolsó hétvégén vegán kürtös kalácsot is készítünk, ami ugyan nem gluténmentes, mert ugye van, aki csak tejmentesen akar étkezni, vagy tojásmentesen, de hogy őt nem zavarja a glutén, úgyhogy ilyen verziónk is van, és hát ugye a cukormentes az a következő, amit kérnek számon rajtunk, úgyhogy remélem, hogy most már évvégére kijövünk ezzel a történettel, csak mondom, azért nagyon nehéz volt találni olyan, mert hát ahogy mondtad, fából vaskarika. Igen, tehát kürtös kalácsot azért nehéz cukor nélkül elképzelni. Még a tésztáját meg lehet oldani, hogy a tésztájában valamilyen cukorpótló kerüljön. Most már van ott a tudomány, hogy az megoldható. Még az is, hogy mert ugye az élesztő sem az is cukorral működik, de erre is már a megoldás van. Ami nekünk nagy nehézséget okoz és okozott, az a külső cukormáznak a megteremtése. Mert az összes alternatív cukor az a faszénparás fölött az lefolyik. Aha. Tehát, hogy nem karamellizálódik. Most már vannak olyan cukorpótlok, amik karamellizálódik, viszont annál arra kell figyelni, hogy nagy mennyiségben meg hasmenést okoz. Illetve arra is kell figyelni, ugye én nem vagyok ebben benne, de dietetikusokkal egyeztetve, tehát megvan ugye, hogy mennyi szénhidrátot fogyaszthat például egy cukorbeteg, tehát hogy nem mindegy, hogy alakított ki a kürtös kalács mennyiségét, nagyságát, úgyhogy ez még hátra van, de hogyha ezeket szépen letisztázzuk és célcsoportokkal teszteljük, meg bevonva egy pár szakembert, én azt gondolom, hogy évvégére végre erre is választ tudunk nyújtani. Egyébként ugye azt szoktam mondani, hogy hát a kürtös kalács, tehát aki diétázni akar, vagy fogyni, annak nem... Tehát a kürtös kalács az kürtös kalács. Nem akarom elárulni mennyi kalória, bár mindig azt szoktam mondani, hogy nincs benne semmilyen tartósítószer, térfogatnövelő, semmilyen számok, meg ilyenek, úgyhogy annál egyen jobb, de arra... Igen, de arra, hogy egyébként nagyon jó ilyen szlogenjeink vannak ilyen pólóink, hogy nem tudom, most kimondom, a kürtös kalács 850 kalória, de kiszámolja meg ilyenek, de arra tudunk választ adni, tehát hogyha valaki tényleg betegségből, meg étel érzékenysége van, akkor abszolút tudjuk javasolni a termékeinket.
0: De ez ennyire bonyolult folyamat, kikísérletezni egy mentes terméket, egy mentes kürtös kalácsot?
1: Hát sokkal nehezebb dolgozni azzal a fajta liszttel. De hogy ugye nem itt kezdődik a probléma, hanem például ott, hogy aki tehát például, hogy ha a gluténra érzékeny, akkor nagy valószínűséggel a kukoricára érzékeny, a szójára érzékeny, tehát meg egy jó pár olyan dologra, és akkor keressél egy olyan lisztkeveréket, amivel tudsz dolgozni, ami nem szakad el, nem esik bele a tűzbe, mert azért ott 500 fok fölött sül a kürtös kalács, tehát nem olyan, mint beteszem a sütőbe, és ott 220 fok fölött elbóckodik, úgymond maga a tészta, ugye nincs sikertartalma, tehát teljesen másképp viselkedik a gluténmentes lisztkeverék, és az volt a nehéz és a sok idő, amíg kitapasztaltad, hogy mivel tudunk jól dolgozni, mivel tudunk gyorsan dolgozni, melyik nem szakad bele a tűzbe, melyik bírja meg a cukormázat, tehát hogy azért ez nem egyszerű történet, és mondom, nagyon sokfajta liszttel kísérleteztünk, de akkor az egyik azért nem volt jó, mert aki szója érzékeny volt, annak nem volt jó, a másik az. Most például egy olyat használunk, amit csicseri borsó az alapja. És az nagyon sokaknak teljesen oké. Csak ez idő volt, amíg ugye a vásárlói visszajelzéseket megkaptuk, meg stb. És ugyanez van a cukormentessel is, hogy muszáj csináljunk fókuszcsoportokat ahhoz, hogy megfelelő válaszokat kapjunk, mert azért ez egy felelősség. Tehát, hogy ez csak úgy nem csinálja az ember, mert hogy annyival többet meg nem hozna. Tehát, hogy nem azért csináljuk, hogy ez mondjuk üzlet legyen nekünk, hanem azért, mert a kürtöskács az mindenkinek jár. Az érzékenyeknek is ilyen pólónk is van, ilyen feliratta.
0: Jövünk vissza András Tündével.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban András Tünde, Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Tünde, hát én nem tudom, hány Kürtös Kalácsot sütöttél az elmúlt évtizedekben. Egyáltalán megszámoltad-e, vagy van-e mondjuk egy ilyen arány nagyságrendileg?
1: Nem tudnám megmondani. Egyetlen egy rekordot tudok, hogy egyszer a Veszprémi Gizella napi vásárba egy nap alatt 730 Kürtös Kalácsot tekertem fel, de nem a mostani méretből, hanem az a otthoni erdélyi típusú nagy sütőfával. Mai napig nem tudom, hogy csináltam meg. De...
0: Hány órából állt az a nap?
1: Hát az reggel 8-tól este 6-ig.
0: Aha, az igen.
1: Tehát, hogy azért ez egy melós történet.
0: Tehát ki volt használva minden perce.
1: Igen. De mai napig szeretek. Én bármikor bemegyek kollégáimat kisegíteni, vagy ha valaki lebetegszik. Én imádok Kürtös Kalácsot sütni, meg enni is sajnos.
0: Még mindig?
1: Igen.
0: Tehát az embernek nincs egy ilyen telítettségi érzés, hogy ezzel foglalkozik, és akkor úgy már távol tartja
1: magát? Hát én örülnék a legjobban, ha lenne, de hogy én 23 év után képes vagyok rácsodálkozni, hogy valami hogy ilyen szép, milyen gyönyörűen sül, hogy ennyire finom, úristen, milyen szép a belseje, jaj, de szóval, hogy így, de ezzel anyukám is így van, és szerintem a cégnél szinte mindannyian, tehát bárkinek viszek vendégségbe, én vagyok az első, aki megkezdhetem a Kürtös Kalácsot, mert hogy imádom. De ugye ehhez az is hozzájárul valószínűleg, hogy mindig találunk ki új dolgokat, mindig fejlesztünk új dolgokat, azokat tesztelni kell, kísérletezni kell, tehát hogy így azért nem lehet megunni, annyiféle ízvariációnk, meg formavariációnk van már, hogy lehetetlenség. De mindig készülünk valami nagy dobásra, például most nyáron is, egy nemzetközi márkával fogunk együttműködni, úgyhogy nagyon izgatott vagyok, hogy fog ez zajlani, és ez 4-5 termékünkbe is meg fog jelenni, tehát a kürtös fondübe is, a kürtös bomba is, a hagyományos kürtös kalácsba is, sőt, még kávé különlegesség is lesz hozzá, úgyhogy nem lehet nem megkóstolni ezeket az újdonságokat is, és hát ilyenkor úgy egy picit rabja az ember úgy.
0: És a család rajong a Kürtös Kalácsért, hát, úgy, mint te?
1: Kérlek szépen, édesem megsértődik, ha nem viszek haza neki Kürtös Kalácsot, hogy már megint nem hoztál, vagy öcsém is, tehát hogy nálunk mindenki Kürtös Kalács rajongó. Az unokahúgom, kicsi volt, kérdezték egyik Kürtös Kalács fesztiválon, hogy és te hogy vagy a Kürtös Kalács? Hát én már az anyatejjel is Kürtös Kalácsot szívtam magamba, szóval, hogy nálunk tényleg mindenki szereti.
0: És mit tapasztalsz, hogy a Budapestre látogató turisták mennyire tekintik hagyományos kulturális gasztronómiának a Kürtös Kalácsot?
1: Ezért évek óta dolgozunk, mert ugye nekünk ez is az egyik küldetésünk, hogy egyszer a Kürtös Kalácsot úgy emlegessék magyar termékként, mint mondjuk az olaszok pizzáját, vagy a franciák croissantját. És ugye általunk is lett például a Hungarikum a Kürtös Kalács 2015-ben, tehát mi ezen nagyon sokat dolgoztunk, hogy ez egy, tehát a turisták körében meg világszerte ismert legyen a Kürtös Kalács. Azt gondolom, hogy most már nagyon jó úton haladunk, tehát aki Budapestre vagy Magyarországra érkezik, az a gulás meg a lángos mellett az keresi a Kürtös Kalácsot is. Ugye most már az a dolgunk, hogy azt hangsúlyozzuk, hogy keresd az eredeti faszénparázson sültet, vagy a tényleg a kézműves terméket, de azt gondolom, hogy a turisták már keresik, tehát célrányosan jönnek Kürtös Kalácsot fogyasztani.
0: Tehát valahol az országimázs része.
1: Pontosan,
0: is
1: így
0: a
1: van.
0: Kürtös Kalács. Tünde, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Nem tudom, hogy ma még sütsz el Kürtös Kalácsot, vagy hogyan alakul.
1: Szerintem benézek.
0: További sok sikert kívánok, és hát jó munkát.
1: Köszönjük szépen, és várunk mindenkit szeretettel Kürtös Kalácsozni.
0: András Tünde volt a vendégem, aki Kürtös Kalács készítő, Kürtös Kalács Fesztivál alapító. Itt az Intermezzóban.

0: Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
1: Jó estét kívánok! Július 3-án mindig lehet okot találni az ünneplésre, hát ilyen például a névnap. Kornél és Soma nevű hallgatóinkat köszöntjük, de ma ünnepelnek még Bernát, Leó és Tamás nevű ismerőseink is. Most pedig a folytatásban Haydn 82. C-dur medveszimfóniájának 3. tétele következik a Magyar Állami Hangversenyzenekar előadásában.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: 1000 év magyar történelem egy aukción. Különleges numizmatikai ritkaságok kerülnek hamarosan kalapács alá. Hogy hol, hogyan, és mi hogyan tudunk ebbe az egészbe belekukkantani, vagy figyelni távolról, vagy akár licitálni is, azt Molnár Péter numizmatikussal beszéljük meg, őt faggatom, de persze először üdvözlöm, tiszteletem, szép napot!
2: Jó napot kívánok!
1: Hát a legfontosabb talán, hogy elmennünk nem kell, ki sem kell mozdulnunk mondjuk a légkondicionált lakásból ahhoz, hogy végignézhessük ezt az aukciót, mert ez online lesz. Mesél nekünk néhány szót arról, hogy zajlik ez?
2: Igen, hát ez úgy történik egy ilyen online aukció, ugye régebben az ilyen érme aukciók a termekbe zajlottak, hotelekbe és ilyesmi helyeken, mint a festmény aukciók, de ezt a Covid elvitte. És utána rájöttek az ezzel foglalkozó emberek, hogy gyakorlatilag a leütési árak semmivel nem lettek kisebbek egy online aukción, mint hogyha egy termes aukción vettek volna részt a résztvevők, viszont sokkal kényelmesebb, és nagyon megszerették az emberek, és ezért így nem is tért vissza a világ nagyon ebbe a termes aukciózás formájába.
1: Tulajdonképpen nagyobbra nyílik a lehetőség, hiszen nem kell egy terembe oda menni se Dél-Afrikából, se Vietnámból, se az Egyesült Államokból, hanem interneten meg lehet ezt csinálni. Ezek szerint akkor a technika abszolút alkalmas arra, hogy ott a szó legszorosabb értelmében valós időben lehessen licitálni, ugye?
2: Így van, és pont amit mondott, én azon lepődtem meg, hogy gyakorlatilag itt ez az közel 1000 tétel, 999 tétel, ez nagyjából a magyar történelmet öleli fel az Árpádháztól, de mégis vannak bejelentkezett licitálóink Brazíliától a Brit Virgin szigetekig, Hongkongig. Tehát a magyar érmék a szerte a világban nagy népszerűségnek örvendenek szerencsére.
1: Egy picit azért majd belekérdezek az érmékbe is, de a külső szemlélőt általában a számok szokták megdöbbenteni, vagy legalábbis kerek szemre predesztinálni, ha szabad így fogalmaznom. Szóval amikor 1000 év magyar történelméből kínálnak darabokat, gondolom vannak kiemelt elemek, lehet licitre tippelni, hogy értékes darabok kb. Mennyiért tudnak elmenni?
2: Hát ami az aukciónak a vezérdarabja, ami a címlapdarab a katalógusból, az egy 1830-ból vert közel 52 grammos 5. Ferdinánd koronázási aranyérme. Ennek a várható leütési ára azért 40-50 ezer euró körül lesz, tehát 18-20 millió forint.
1: Azt a mindenit neki. Tényleg érdekli őket a magyar pénz? Ez nem semmi.
2: Hát ebből négy példány létezik összesen, tehát ez a magánkézben lévő négy példány. A múzeumban megvan a Nemzeti Múzeum, de magánkézben négy darab van, és ez abból az egyik, ami az aukciónkon van most.
1: Látja, az ember azt gondolná laikusként, hogy biztos a legrégebbi a legdrágább, de akkor én most megkérdezem, hogy mi az, ami időben a legrégebbi a kalapács alá kerülő tételek közül?
2: Időben az Árpádház koráig nyúlunk vissza, tehát gyakorlatilag a árpádházi kezdő uralkodóktól 1050-től azt hiszem, hogy 1050-nél kezdődik az első, ami nálunk van. De gyakorlatilag, amit az előbb mondott, abban tökéletesen igazából, hogy a laikus azt hiszi, hogy minél régebbi, annál értékesebb, de például vannak Ferenc Józsefnek is, nem tudom, 100 milliót érő érmei, és vannak a római korból is olyan érmék, amik mondjuk ilyen pár száz forintért, hogyha kopottak, beszerezhetők, tehát ez nem csak a koron múlik.
1: Most egy picit mi így bekukkantunk a numizmatika világába, de valami azt súgja nekem, hogy ez talán hasonlatos lehet például mondjuk a bakelit lemezgyűjtők aukciójához, mert az is egy olyan terület, ahol aki benne van, az pontosan tudja, hogy melyik bakelit lemezt kell keresni, és melyik az, amelyik sokat ér. Akár csak a numizmatika esetében a legtöbbünknek nyilván nincs több 10 000 eurója, de mi a tapasztalat, szokták ezt csak úgy nézegetni is az emberek, ha már egyszer nem licitálnak?
2: Nem, azért a 999 tétel az nem a több 10 000 eurós érmékből áll, tehát ez van körülbelül 10-15 darab az aukcióban, amilyen vezérdarab és drágább, de hát a normál, átlagos halandók, tehát itt 30-50 euróért is már találnak olyan pénzeket, amit valójában egy árpádházi királyunk veretett. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog, és nem feltétlenül pénzkérdés. Tehát kis pénzzel is lehet nagyon szép gyűjteményeket összeállítani.
1: Na látja, ezt nagyon jó hallani, tehát tulajdonképpen bárki bekapcsolódhat és nézheti. Amúgy egyébként ez ugye vasárnap lesz, ez az online árverés, hogyha előzetesen nem csinálok semmit, csak elmegyek erre a bidder.com oldalra, akkor ott regisztrálva én tulajdonképpen részt is vehetek, vagy valami megelőző lépés szükséges ahhoz, hogy az ember licitálhasson egy ilyen versenyen?
2: Hát azért az aukció komolysága érdekében, tehát előtte van egy ilyen bírálat, tehát nyilván akinek van nemzetközi aukciós előélete, az nagyobb kreditet fog kapni, mint akinek a nevét moshalljuk először, de nyilván nem fogunk senkit kizárni, tehát mindenki el tud kezdeni licitálgatni, csak nem biztos, hogy ugyanazzal az összeggel és ugyanazokra az érmékre, amikre már ugye a szakmában ismert emberek tudnak licitálni. Tehát bárki jöhet biddr.com, és mondom, pár 10 euróért is már gyönyörű 1000 éves dolgokat lehet venni.
1: Ez nagyon jól hangzik, de ha már egy szakmabélivel beszélgetek, akkor valami tippet. Én nagyjából tudom, mert annak idején licitáltam bakelit lemezekre az eBay-en, hogy ott hogyan kellett, meg aztán már mindenki bevetett mindenféle automatizmusokat. Itt valószínűleg a bidr.com-on, tehát BIDDR.com, tehát bidr.com-on azért megvan ennek is a technikája. Ha valaki kezdő és tényleg egy régi, de nem túl nagy értékűt kellene, akkor mondjuk mi a jó taktika? Elkezdeni felfele húzni, vagy kivárni, és a vége felé, vagy egyáltalán létezik taktika ilyen esetben?
2: Nem, ez azért különbözik az eBay-től és a többi ilyen platformtól, mert ez ugyanúgy zajlik, mint hogyha az ember elmenne a terembe egy aukcióra. Tehát amikor kiírják, hogy árverés 9 órakor, akkor 9 órakor az első tétel jön fel, és ha érkezik rá egy licit, akkor pár másodperccel hosszabbodik az árverés. Ha érkezik még egy licit, akkor újra pár másodperccel hosszabbodik az árverés, és ez így megy, amíg egyszer csak le nem ketyeg a kalapács is. Uh-huh. Vége nincs az árverésnek, ez pont nem olyan, mint a Vatera, vagy az eBay, vagy ezek a platformok, hogy utolsó pillanatra vár mindenki, hogy én még egy tized másodperccel később rakjam be az állatomat, tehát ennek itt nincs értelme.
1: Oké. Ilyen filmszerűen jelent meg a szemeim előtt, ebből is látszik, hogy a hallgatók legnagyobb részéhez hasonlóan nekem sincs halvány lila fogalmam sem arról, hogy ez hogy zajlik. Talán éppen ezért is jó, hogy ajánljuk a hallgatóknak. Vasárnap délután, magyar idő szerint ez mikor lesz?
2: Reggel 9-kor.
1: Akkor vasárnap reggel, nem is délután. A reggeli kávé mellé akár még, ez is egy jó programnak tűnik, mondom, ha van légkondi a lakásban, a melegben.
2: Ez egy egész napos program egyébként, tehát 99 tétel, mire lekotyog, addigra lehet, hogy a hőség is elmegy.
1: Még a húsleves mellé is beeshet egy árpádházi, de nem szeretném elviccelni, mert tényleg komoly tételek és 1000 év magyar történelme, és kedves hallgatók, legyünk legalább arra is büszkék, hogy a mi érményeinke a külföldieket is nagyon-nagyon érdeklik, tehát a bidr.com-on lehet megtekinteni, akár csak résztvevőként is az egészet, amúgy pedig, ha valaki rászánja az időt és előre elolvassa, még akár licitálhat is. Molnár Péter numizmatikussal beszéltünk. Nagyon érdekes beszélgetés volt. Köszönöm szépen, hogy hívhattuk, viszont hallásra.
2: Köszönöm a lehetőséget, viszont.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Idén 35. alkalommal rendezik meg a Művészetek Völgyét Kapolcson, Vigánt Petenden és Talján Dörögdön. A jubileumi 10 napos fesztivál július 4. péntekén indul. Az egyik legizgalmasabb helyszín idén a lőtér lesz, amely elsősorban a fiatalabb generációkat szólítja meg változatos programjaival. Innen indul minden nap a fesztivál egyik legnépszerűbb attrakciója, a zenélő busz, ahol egy veterán Ikarus fedélzetén élő koncertélmény várja az utasokat. Szintén különleges hangulatot ígér az 5 év után visszatérő klastrom, amelyet esténként fényfestések és egyedi művészeti produkciók töltenek meg élettel. Olyan helyszínek várják a látogatókat, amelyek önmagukban is különleges élményt jelentenek. Az egyik legfontosabb helyszín még a Panoráma színpad, ahol számos különleges koncert várja a közönséget. Fellép többek között José González, valamint a szintén 35 éves Quimby is, amely így együtt ünnepel a fesztivállal. Különleges programnak ígérkezik a Folk Karcok Hagyományok Háza 35, Völgy 35 produkció is, amely a népzenei hagyományokat állítja középpontba. A Kapolcs, Talján Dörögd és Vigánt Petend között zajló rendezvénysorozat idén is a zene, a kultúra és az ünneplés találkozó helye lesz. A hétvégén ismét a stílusé és a lóversenyé lesz a főszerep a Kincsen Parkban Budapesten, ahol megrendezik a Derbi és Divat Fesztivált. A rendezvény egyik leglátványosabb programja a kalapszépségverseny és divatmustra, ahol a legötletesebb és legelegánsabb megjelenéseket értékes díjakkal jutalmazzák majd. A fesztiválon a lóverseny izgalma mellett a divat és az elegancia is reflektorfénybe kerül, így a kalap ezúttal is a megjelenés koronája lesz. Jó szórakozást kívánunk!
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó napot kívánok! Budapesten baleset történt a Gyömrői úton a Kőér utca közelében. Egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat a Rákóczi hídon Budára a Budai hídfőnél a külső sávban. A Budakeszi úton a Labanc út közelében egy rövid szakaszon a forgalom egy sávban váltakozva halad, mert egy műszaki hibás jármű foglalja el az útpályát. Nehéz az előrejutás a Hungária körúton az Árpád híd felé a Tököli út előtt, mert gázvezeték javítás miatt lezártak egy sávot. Távhővezeték felújítás miatt a Dózsa-György úton a Vágány utcánál a Váci út felé csak a külső sáv járható, a Kerepesi út felé pedig lezárták a belső sávot. A Vágány utcában a Dózsa-György út előtt szintén lezárták a belső sávot, torlódik a forgalom a Dózsa-György úton a Hősök terétől. Telítettek a sávok a Rákóczi úton a Blahalújza tér közelében, az Andrássy úton és a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér előtt, a Károly körúton az Asztória felé, valamint a Pesti alsórakparton a Szent István parktól az Országházig és az Erzsébet hídtól a Lánchídig. Akadozik az előrejutás a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn szakaszonként, továbbá az M3-as autópálya fővárosi szakaszán a Szerencs utca közelében. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban most 1844. július 2-áig megyünk vissza az időben. Mi történt ekkor? Miért beszélgettünk erről a dátumról?
2: Ezen a napon mutatták be a Pesti Nemzeti Színházban a megzenésített himnuszt, Kölcsey Ferenc himnuszát ezúttal megzenésített változatban, aminek a szerzője, ugye tudjuk, hogy Erkel Ferenc volt, és amiről tudjuk, hogy Magyarország nemzeti himnuszává vált. Na de nagyon hosszú és rögös út vezetett oda, hogy ez a himnusz ilyen formában meg. Szülessen.
1: Ismerjük meg akkor a történetét. Egy kis történelem és irodalom óra következik.
2: Bizony, bizony. A himnusz előtt tulajdonképpen Magyarországnak nem volt himnusza. Volt a Habsburg Birodalomnak himnusza, ugye akkoriban Magyarország is része volt a Habsburg Birodalomnak. 1797-ben a napóleoni háborúk idején megszületett egy himnusz, amelyet Joseph Haydn komponált. Ő egy angliai koncertkörúton tapasztalta meg, hogy milyen lelkesítő hatással van az angolokra az, hogy van egy himnuszuk, egy brit himnusz, a God Save the King, és hazatérve egy hasonló érzelmek, hazafias érzelmek felkeltésére alkalmas darabot komponált, tehát így lett a Habsburgoknak egy himnusza. Ez a dal először 1797-ben csendült fel, első Ferenc császár születésnapján. Ennek a darabnak született magyar szövege is, és ez kezdetektől fogva a sok nemzetiségű Habsburg birodalom, aztán később az osztrák-magyar monarchia himnuszának számított. Ez csendült fel hivatalos eseményeken, de ez a dal Magyarországon igazából soha nem vált népszerűvé, hiszen tudjuk, hogy ez az egész külföldi nyomás Magyarországon, azért ezt nem viselték jól a magyarok. Tehát a 19. századig mondhatjuk, hogy a magyarságnak nem volt nemzeti himnusza.
1: Volt-e valami olyan vagy dal, ami nagyon fontos volt a magyaroknak?
2: A katolikus magyarok nemzeti imaként a Boldogasszony anyánk című, valószínűleg 18. század elejé egyházi népéneket énekelték, vagy az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű Szent István éneket énekelték, a reformátusok pedig a 90. zsoltárt, a Te benned bíztunk elejétől fogva című zsoltár. Tehát ezeket énekelték himnusz gyanánt. Ezek is egyfajta nemzeti imádság jelleggel működtek, és fellekezeti hovatartozástól függetlenül nagyon népszerű volt a hatóságok által tiltott Rákóczi induló, amelyről tudjuk, hogy aztán Berlioz és Liszt Ferenc is készített átiratot, tehát ezek rendkívül népszerűek voltak. És akkor itt jön be a Kölcsey szál.
1: Így van, most jön akkor Kölcsey Ferenc.
2: Bizony, ugye 1815-ben Szatmárcsekére költözött az öccséhez, vidéki elszigeteltségben magányában formálta költészetét, és próbálkozott új műfajokkal. 1821-től elindult a hazafias szabadság ódák irányába, felhasználva a népköltészeti hatásokat is, és 1823. januárjában keletkezett a hazafias költészetének remek műve a himnusz. Ennek a szövegét 1823. január 22-ére tisztázta le, ugye ezt ünnepeljük minden évben a Magyar Kultúra Napjaként 1989 óta. Tehát megvan a himnuszunk, megvan a szöveg. Minden magyar ember tudja, ismeri a himnuszt, ez tényleg egy ima, egy fohász, a költő számot vett a nemzet múltjával, felidézi az ezer éves történelmünket, és egyfajta fájdalmas önbírálat is mondhatjuk azt, hiszen a végén már az ivataros évszázadok után a költő egyfajta szánalomért könyörög Istenhez. Ez a mű 1829-ben jelent meg először Kisfarudi Károly Auróra című lapjában, és a megzenésítésére 1844-ben Kölcsey halála után 6 évvel hirdetett pályázatot Bartai András, a Pesti Nemzeti Színház igazgatója. Tehát most tartunk ott, 1844-ben. A pályadíj 20 arany volt, 13 pályamű érkezett be, és ezek közül Erkel Ferenc, a Nemzeti Színház karmestere nyerte meg ezt a pályázatot, és ennek a bemutatására, ennek a Erkel Ferenc megzenésített művének a bemutatására került sor 1844. július 2-án a Nemzeti Színházban. A hivatalos állami ünnepségen aztán a 48-as forradalom alatt augusztus 20-án került sor a bemutatására.
1: Mekkora siker volt a zene? Hogy fogadták az emberek?
2: Nem aratott egyből osztatlan sikert. Érdekes, hogy hogy ír róla az akkoriban nagyon népszerű Honderű című lap. Ez a lap ugyan fenséges néphimnuszként dicséri, melyet idézek, Kölcseink és Erkelünk egyesült lantjaik teremtenének, de fanyalogva hozzá is teszi, idézem, a himnusz szelleméhez alkalmazott templomi zene a nép ajkán visszhangra nem fog találni. Ez a jövendőlés talán nem teljesen beteljesedett be, hiszen 1844. augusztusában megszólalt a himnusz az első nyilvános népünnepélyen, ez az óbudai hajógyárban a Széchenyi nevű gőzös vízre bocsátásakor történt. Ez egy nagyon fontos momentum volt, hogy a himnuszt először megzenésített formában itt adták elő, és aztán pár nappal később a pesti polgári őrhad zászló szentelésén is felhangzik már Erkel Ferenc megzenésített himnusza.
1: Kik azok, akik énekelték ezt, vagy kiknek lehetett, volt ilyen megkülönböztetés?
2: Ezt a művet főleg színházak, színészek és az ifjak terjesztették, rendszeresen elénekelték különböző rendezvények alkalmával. Igazi jelentősége a szabadságharc utáni elnyomás éveiben mutatkozott meg. Ekkorra tényleg nemzeti ima lett, és mondhatjuk azt, hogy tényleg egyfajta hallgatólagos megegyezéssel a magyarok nemzeti imádságává vált, és hát ne felejtsük el, hogy hivatalosan az 1949-es alkotmányt alapjaiban módosító 1989. évi 31. törvény iktatta nemzeti jelképeink sorába.
1: És azóta is szerintem bármikor megszólal, mindenki egy picit libabőrös lesz.
2: Igen.
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Melyik történet kerül a bajnok csapatba? Dönts te! Állítsd össze a Libri válogatottját és nyerj értékes ajándékcsomagot! 10.000 forint felett ráadásul limitált nyári kiegészítők várnak rád extra áron. Nagy könyves válogató június 11-e és július 31-e között a Libri üzleteiben és a libri.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Hővédőeszközöket biztosít a kormány állatmenhelyeknek. Ezrek menekülnek a bozót tüzek elől Dél-Franciaországban. Jó estét kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Megjelent az ügynökaktákról szóló kormányhatározat a magyar közlönyben. A közigazgatási szerveknek minden birtokukban lévő 1990. április 8-a előtt keltezett iratot át kell adniuk a közlevéltárnak vagy az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának. Az iratok minősítése akadályozza az átadást, az érintett hivataloknak 30 napon belül kezdeményezniük kell a minősítés feloldását. A dokumentumokat a tervek szerint október 22-én hozzák nyilvánosságra. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 000 forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti ezüst szeg ma már alumíniumból van. Ez az utolsó szög az 1896-ban megnyitott Szabadsághíd, vagyis a korábbi Ferenc József híd szerkezetében. Az eredeti ezüst szöget maga Ferenc József ütötte be, vagyis ő indította el a gépet, amely az FJ monogrammal ellátott alkatrészt a helyére illesztette. Az eredeti ezüst szöget az első világháborúban ellopták. A mai alumínium verziót már üvegbúra védi. A híd pesti oldalán, a déli részen található.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vörösmarty téri szerencsekrajcárhoz Budapest egyik legkülönösebb története köthető. A Vörösmartyt ábrázoló szobor felállítására az 1900-as években közadakozást indítottak. A gyűjtésre egy krajcár is érkezett. Ezzel kapcsolatban a felajánló egy kísérőlevélben megírta, hogy a pénzdarab az édesanyjától maradt rá. A szobron dolgozó szakemberek annyira meghatódtak a gesztuson, hogy a krajcárt beépítették a szobor talapzatába. Így a figyelmes szemlélők ma is megtalálhatják. Vörösmarty Mihály szobra végül 1908-ban készült el. Az emlékmű Kallós Ede alkotása.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Csepel Művek eredetileg Weiss Manfred acél- és fémművekgyárként működött. Nevét alapító tulajdonosáról, a nagyiparos Weiss Manfredról kapta. A háború szelét megérezve és a piacérésre rálelve, az 1890-es évektől az üzem nagyarányú acél- és vastermelést folytatott. Így kohókat és öntödéket is felhúztak, és fő megrendelőjük hamarosan a hadsereg lett. Az első világháború idején a Weiss Manfred gyárban legalább 30 ezer ember dolgozott, és elsősorban lőszergyártással foglalkoztak. Egyes információk szerint lőszerek 10 millióival látták el Lengyelországot. A Tanácsköztársaság idején a gyárat államosították.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Posvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 000 forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Tüzek pusztítanak napok óta Dél-Franciaországban. Három tűzoltó könnyebben megsérült, amikor egy kempingben próbálták megfékezni a lángokat. Több mint 3000 embert, főként nyaralókat és környékbeli cégek dolgozóit kellett evakuálni. Meghalt Szilágyi Tibor, Kossuth és Jászai Mari díjas színművész. 1965-ben kapta meg diplomáját, és karakteres, mély tónusú hangjának köszönhetően sokoldalú művésszé vált. Több mint 150 színházi szerepet játszott el, a legnagyobb drámai karakterektől a komédiákig, és több mint 120 filmben, televíziós műsorban szerepelt. Rendezett is, valamint megjelent két verses kötete. Szilágyi Tibor 83 éves volt. Holnap országszerte napos idő várható, eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest-Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlékegyüttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott budai és pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadság szoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a Budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Megyeri Híd pályaszerkezetét tartó kábelek szerelvényei a híd 15. szintjétől kezdődnek. Miután ez az emelet elkészült, megkezdhették az acélpálya elemek beemelését. Miután egy daruhajó a helyére szállította és behelyezte az egyes darabokat, 5 napi hegesztés következett, azaz az egyes részek végleges összecsatolása. Csak ezek után lehetett a feszítő kábeleket a helyükre tenni és a húzást megkezdeni. Minden első ütemű feszítés után napfelkeltekor geodéziai méréseket végeztek, melynek eredményei meghatározták a második ütemű feszítést, melyet természetesen újabb hajnali mérés követett. A híd összesen 51 elemből áll, és mivel ezeket nem párosával helyezték el, így időnként aszimmetrikus terhelés hatott a pilonokra, melyek akár 10 cm-t is elmozdultak. Ez azonban mindig visszaállt a szemközti elem behelyezése után. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédőeszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatótálat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen a menhelyi állatoknak. Magyarországon is látható lehet a hétvégén a sarki fény, közölte a Magyar Tudományos Akadémia Facebook oldalán. A közelmúlt nap kitörései által generált mesterséges vihar pénteken és vasárnap éjszaka éri el a földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tüzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi István kezdeményezésére épült Lánchídat 1849-ben adták át, ekkor a világ legnagyobb láncokra függesztett hídja volt. Tervezője az angol William Tierney Clark. Már korábban is tervezett hidakat, így a Lánchídnak vannak voltak ikertestvérei. Közülük a Marlowe Bridge, vagyis a Marlowe híd jelenleg az egyetlen angliai Lánchíd hasonmás, amely még mindig megvan. A Temze folyó felettivel át és 1829 és 32 között épült egy összeomlott fahíd helyére. Ez a Lánchídnál jóval kisebb építmény tekinthető egyébként a Széchenyi Lánchíd igazi előképének. William Tierney Clark annyira büszke volt a Lánchídra, hogy Londonban 1852-ben meg is jelentette a Pest-Budai Lánchíd megépítésének történetét.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szent Gellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormány tagjai a debreceni polgármester súlyos szabálytalanságot találtak

0: Éjszaka éri el a Földet, így a következő éjszakákon az északi égbolton érdemes lesz figyelni a természeti jelenséget. Holnap országszerte napos idő várható eső nélkül, megélénkül, helyenként meg is erősödik a szél. Éjszaka általában 12-17, napközben 25 és 30 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Arany János életének meghatározó pontja volt, amikor a Kisfaludi Társaság 1860. júliusában megválasztotta igazgatójának. Ekkor költözött a fővárosba. Első pesti lakhelye az Üllői út és a Három Pipa, ma Erkel utca sarkán álló épület volt. A csendesnek cseppet sem nevezhető környék ekkor nagy átalakuláson ment keresztül. Sorra építették az elegáns bérpalotákat, azonban az utcákat még javában a kereskedők nyikorgó szekerei uralták. Arany a lakásról ezt írta Tompa Mihálynak szóló levelében. Ez egy 4 jó szobás szállás, de baj az, hogy a központtól kissé távol van, hogy második emelet, s ami fő, hogy többnyire oly nép lakja, mely ököllel szokta ügyes-bajos dolgát igazítani egymás közt. A kisebb kényelmetlenségek ellenére Arany János rímbe is szedte első pesti lakását. A Három Pipa utca című versben emlékezett meg róla.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért gyógyfürdő Budapest egyik nevezetes gyógyfürdője, épülete a magyarországi szecesszió kiemelkedő alkotása. A Szabadsághíd Budai híd főjénél épült fürdőhelyén a feltörő víz által alkotott iszapos mélyedés terült el. A természetes víz átlagosan 46 Celsius fokos, és meleg forrása már az Árpádok korában és a török időkben nagy, nyílt medencéjű fürdőt működtetett. Második András a pestis elleni védekezés céljából kórházat állítatott a gyógyerejű források fölé. Gyógyvizét legalább 8 féle megbetegedés kezelésére tartják hatásosnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A múzeumok éjszakája 2003 óta minden évben megrendezésre kerül. Az ötlet Franciaországból indult, ahol 1999-ben tartottak meg egy hasonló eseményt. A múzeumok éjszakáját rendszerint Szent Iván napjához, az év leghosszabb napjához közeleső időpontban tartják meg. A program lényege, hogy egy belépőjegy megvásárlásával a kezdeményezésben résztvevő múzeumokba a belépés ingyenes. A múzeumok, számítva a nagy érdeklődésre, nem csak állandó és időszaki kiállításokkal várják a látogatókat, hanem évről évre egyre színesebb külön programokkal készülnek. Évről évre egyre nagyobb számban csatlakoznak a kulturális intézmények a programhoz, mára már saját rekordjait dönti meg a különleges rendezvény. 2004. június 21-én a Múzeumok Éjszakája vidéki programjain látogatottsági rekord született, mintegy 195 ezeren voltak kíváncsiak a kulturális eseményre.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyocskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A Dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Filatorigát nevű hévmegálló egy sejemgombolyító üzemről kapta a nevét. A latinul Filatóriumnak 1780-ban költözött az óbudai területre, és már 9 évvel később tönkre is ment. A helyi lakosság azonban sokáig Filatori Felden, sejemmező néven emlegette a területet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. Új villamosvonal épül Budapesten, hazánkban is megjelenhet a sarki fény a hétvégén. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Hatályba lépett az egészségügyi várólista csökkentés előkészítéséről szóló kormányhatározat. A dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek augusztus közepéig kell kidolgoznia a programot az érintett szakmai szervezetek és háttérintézmények bevonásával. A cél, hogy jelentősen csökkenjen a várakozási idő a közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátásban. Új villamosvonal épül a fővárosban a Szentgellért tér és a Budafoki út között. A budai fonódó villamoshálózat folytatásaként jön létre több mint 32 milliárd forint értékű Európai Uniós pénzből, jelentette be Vitézi Dávid, közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint ősszel kezdődnek a közmű kiváltási munkák, jövőre pedig már indulhat az építés a teljes nyomvonalon. A villamosvonalnak 2029-re kell elkészülnie. Minden tevékenységet megtiltott a kormányhivatal az akkumulátoralkatrészgyártó debreceni Semcorpnál, miután több súlyos szabálytalanságot találtak a kínai cégnél. Emiatt a Tisza debreceni képviselői és a kormánytagjai a debreceni polgármester lemondását követelik. Pap László közölte, nem távozik, mert szerinte az akkumulátorgyártó üzemek ellenőrzése a kormány által felügyelt környezetvédelmi hatóságok jogköre. Belgrádban tárgyalt a belügyminiszter. Pusvai Gábort szerb kollégája Ivica Dačić fogadta a szerb fővárosban. A megbeszélés témája az aktuális biztonsági helyzet, valamint az illegális migráció, a szervezett bűnözés és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni fellépések voltak. A miniszterek egyetértettek abban, hogy az eddigi közös intézkedések jelentős eredményeket hoztak a határvédelemben és az embercsempészet visszaszorításában, ezért a jövőben is folytatják együttműködésüket. Hővédő eszközöket kapnak az állatmenhelyek és az ebrendészeti telepek a kormánytól. A Kánikula program részeként 200 olyan csomagot osztanak szét, amelyek árnyékolót, kutyamedencét és itatót állat tartalmaznak, egyenként 120 ezer forint értékben. Kajdos László élő környezetért felelős miniszter szerint a támogatás segít abban, hogy a legmelegebb nyári időszakban biztonságosabb és hűvösebb környezetük legyen.